Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Ez egy új nap, ez biztos, hogy mennyi újat hoz, illetve mennyit hagy meg a régiből, azt még nem tudni. Az biztos, ehhez a naphoz még soha nem volt szerencsénk. Május 5-éhez többször is akár életünk során, de 2026-os kiadásban ez az első. Ennek megfelelően fogadjuk a szokásos jó kívánsággal. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, május 5-éjük kellemes. Jó reggelt!

Dr. Zsivágó és Celebrate the Love. 9 perccel járunk 6 óra után, abszolút pozitívak vagyunk országos szinten ezen a reggelen. Mindenhol fagypont feletti hőértékeket mérnek. Itt Székelyudvarhelyen 5 Celsius fokot, Csíkszeredában, Gyergyalfaluban és Maroshévízen is, hát ott együtt nincs annyi, mint nálunk. 1 Celsius fok mindenhol, ez összesen 3 a mi ötünkhöz képest semmiség. Viszont a bucsintető viszi a prímet, 7 Celsius fokkal indul ott a reggel. És még mondtam, sehol nincs fagypont alatti hőérték, még ott, ahol ilyenkor nem annyira szokatlan, hogy legyen, a Bucsecsben, az Omu csúcs közelében is 1 Celsius fokot mutatnak a hőmérők, úgyhogy hát végül is remélhetőleg ezek jó jelek arra nézve, hogy mégiscsak a nyár felé haladunk. És közben ugyanazokat a tengereket szeljük keresztül kasul, ahogy a 35 Foots of Grants is énekli, Sail Those Same Oceans. Jó reggelt!

Avicii és Chris Martin, Heaven, 6 óra 20 perc van. A korábbi prognózis arról szólt, hogy ennek hétnek az első fele az nagyon szép lesz, kellemes, sok napsütéssel, szinte nulla felhővel, csapadék nélkül nyilván, és hogy a hét második felére elromlik az idő. Nem lesz lehűlés, viszont a csapadék az bizony az ott lesz a nyakunkban. Hát a legfrissebb verzió szerint fennmarad a korábbi prognózis, annyi, hogy a szép idő egy picit csúszik arrébb, tehát nem csak a hétfőket szerda, hanem még a csütörtök is olyan nap lesz, ami után akár megnyalhatjuk az ujjainkat, főleg, hogyha hát ilyen micspusztító aktivitás után jöttünk vissza. Péntektől, és inkább a pénteki nap második felével kezdődően jönnek az esőfelhők, aztán szombaton itt kitombolják magukat, egyelőre ez tűnik a legintenzívebbnek. Talán marad ebből a csapadékból valami vasárnapra is, nem túl sok. Itt úgy látszik, hogy a szombati nap lesz az, amely hát olyan ázós, annyira nem fázós. De addig használjuk ki, tényleg. Napsütés 24 Celsius fokos csúcsérték, szinte zavartalan napsütés, ezt azért kihangsúlyoznám, ma is, holnap is, és ha minden igaz,

akkor a csütörtöki nap első felében. Hát úgy, bocs, csütörtökön, nem, teljes, minden rendben, teljes csütörtöki nap a miénk, a pénteki nap második fele az, amely hozza az első felhőket. Hát ha csak nem terveztünk valamit a hétvégére, akkor jó van ez így. Ha valami szabadtéri rendezvényünk van szombaton, hát nem ártana áttervezni, újra gondolni. Az nem szabadtéri aktivitáshoz passzol az a nap, az biztos. Legalábbis a jelenlegi prognózis szerint. 6 óra 21 és fél perc. Mama Radio, Rudienko dalát halljuk. Jó reggelt!

Még hogy a koreaiak nem tudnak, vagy nem értenek semmihez, dehogy nem. Az autópiaccal a nyakunkban lóholnak, ráadásul zenében is most már van Oscar-díjas daluk is. Hát, és az az igazság, hogy jó, nem ők a legeredettibb előadók, de viszont az, ami menő, azt olyan simán le tudják koppintani, és kicsi saját ízesítéssel menő. 6 óra 30 perc van, nagy nap ez Mexikó egyes részein. Nem mindenhol, azért nem akkora ünnep, mint mondjuk Mexikó függetlenségének a napja, a szeptember 16. De Puebla környékén fontos történelmi emléknap, ugyanis volt egy csata, úgy nevezik, hogy Batalla del Puebla 1862. május 5-én a mexikói hadsereg váratlan győzelmet aratott a francia csapatok felett Puebla közelében.

háttér, ha megnézzük, a Mexikó súlyos adósságokkal küzdött, Franciaország, Nagy-Britannia, Spanyolország nyomást gyakoroltak, harmadik Napóleon Franciaország a katonai beavatkozást indított, és a cél a francia befolyás növelése volt Mexikóban. Szóval azért mi európaiak sem voltunk szentek, azért ezt tegyük hozzá. És május 5-én tényleg meglepetésszerű győzelmet aratott. És azért fontos történelmi emléknap, mert hát ezt meg tudnám fogalmazni, tehát megkeresem majd azokat a megfelelő szavakat erre. De ami ironikus, ezt még hozzátenném, hogy az Egyesült Államokban sok helyen sokkal látványosabban ünneplik, mint Mexikóban. Ott a mexikai-amerikai identitás az egyik alapkő, meg ha az, hogy vannak fesztiválok, étel, zene, meg a marketing és kereskedelmi szempontból sem valami utolsó dolog. Igen, tehát szimbolikusan május 5-e Mexikóban antiimperialista, a latin-amerikai büszkeségnek az egyik jelképe, és amolyan nemzetközi politikai üzenet is, hogy hát mi mexikóiak vagyunk, és büszkék is vagyunk erre. De igen, azt tudjuk. La Mexicana, Bobby Summert halljuk. Jó reggelt!

Sam Fender 17 Going Under. Hát ez a kiskorúaknak a dala, lehetne mondani, de ez a hét is amúgy a kiskorúaké, de inkább mondjuk úgy, hogy a diákoké, hiszen tegnap hivatalosan is elkezdődött a 32. Székelyudvarhelyi diáknapok. Ráadásul

Köszönök mindent, énekelt a Bagosi Brothers Company, 6 óra 48 perc van, játék indult a Star Rádió Facebook oldalán, a nyeremények összértéke 1000 lei. Az azért nem kevés. És 5-ön nyerhetnek, hát ha 1000 lejt elosztunk mondjuk 5 fele, akkor 200 lej jön ki fejenként, legalábbis ami az értékét jelenti az utalványnak, hiszen túl vagyunk a majálison, vagy túl vagyunk a május elsőjei fagyoskodáson, most már tényleg szép az idő, legalábbis a hét első felében ilyen is maradt, kék-ég ragyogó napsütés, 24-25 Celsius fok, ami ennek lennie kéne egyébként, úgyhogy ha már jó idő, akkor ez azt is jelenti, hogy megnyílt a Bako Wine Lounge terasza, és ezzel kapcsolatosan hozzuk mi a nyereményjátékot. Nyilván ezúttal is kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Így szól, írd meg kommentben, kivel ülnél ki a teraszra, mit tetetnél a saját tusért táladra. Ez ilyen kétszemélyes tál, sajt, sonka, krémek, és milyen bort innál melléje. Képzeld el a tökéletes délutánt, vagy akár estét a Bako Wine Lounge teraszán. És a Star Rádió délutáni műsorában, a Star délutánban 5 darab egyenként 200 lejes értékű utalványt sorsolunk ki. Nyilván ahhoz, hogy bárki is részt vegyen a sorsoláson, kommentelnie kell a rádió Facebook oldalát. Követnie kell a Bako Wine Lounge oldalát, és hát várjuk a válaszokat. Sok szerencsét a sorsoláson, sok sikert a játékhoz. Várjuk a véleményeket!

James Hype és Don't Wake Me Up, azaz Ne Ébresz Fel. Hát ezt gyorsan felejtsük el, a Wecker nem erről szól. Sőt, ellenkezőleg. Pont arról van szó, hogy talpra állíts az embert, lehetőleg olyan állapotban, hogy képes legyen a mosolyra. Vagy annak szimulálására esetleg.

Újabb minivakáció lesz, csökkent a devizatartalék, bajnokit játszik a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Újabb háromnapos minivakációra készülhetnek a munkavállalók a hónap végén. Május 31-én vasárnap az ortodox pünkösd első napját ünneplik, június 1-e hétfő pedig nem csak a pünkösd második napja, hanem a nemzetközi gyermeknap is, amely Romániában hivatalos munkaszüneti nap. Azoknak, akik ezekben a napokban mégis dolgoznak, a törvény szerint elsősorban szabad nap jár, amelyet legkésőbb a következő 30 napban kell kiadni. Ha ez nem megoldható, a munkáltatónak legalább 100%-os bérpótlékot kell biztosítania az alapfizetésen felül. A szabályok be nem tartása szankciókat von maga után. Csökkent a devizatartalék. Április végére a márciusi több mint 67 milliárd euróról 65 milliárd euró alá csökkent a Román Nemzeti Bank devizatartaléka. A jegybank tegnapi közleménye szerint áprilisban 1,8 milliárd euró került be a devizatartalékba,

0: Ugyanakkor közel 4 milliárd euró kikerült a tartalékból. Ezt a pénzt többek között az államadósság részleteinek és kamatainak a törlesztésére fordították. A Nemzeti Bank aranytartaléka változatlanul 103,6 tonna, ami a jelenlegi nemzetközi árfolyamok szerint 13,171 milliárd eurót ér. Elkészült a Kányádi napközi, amelyet a településen a régi községháza épületének átalakításával hoztak létre. A beruházás az országos helyreállítási tervben valósult meg, az önkormányzat mintegy 600 ezer lejes támogatást nyert el a felújításra, amelyben megújult az épület tetőzete, megerősítették a falakat, kicserélték a nyílászárókat és korszerű hőszigetelést is kapott az ingatlan. A bútorzat beszerzése külön pályázatból történt, amelyet Hargita megye tanácsával közösen valósítottak meg. A napközi működésének elindításához még szükséges a törvényben előírt engedélyek beszerzése. A tervek szerint ez a következő tanév kezdetéig megtörténik, így a gyerekek már az új, korszerű épületben kezdhetik meg az iskolai évet. Bajnoki találkozót játszik ma a futsal csapat. A teremlabdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 7. fordulójában a VSK Székelyudvarhely ma 17:30-tól a Lucha Ferul Buzeu vendége lesz. Szintén ma 6 órai kezdettel játsszák a Dévai West Mausoleum Mörösest összecsapást. Ma és holnap játsszák az elődöntők visszavágóit a labdarúgó bajnokok ligájában. Ma 22 órától az Arsenal az Atletico Madridot fogadja, a múlt heti odavágón 1-1-es döntetlent játszott a két csapat. A másik visszavágón holnap este 10 órától a Bayern München és a Paris Saint-Germain találkozik, az odavágón a címvédő francia csapat 5-4-re győzött. A bajnokok ligájának idei döntőjét május 30-án Budapesten a Puskás Ferenc arénában játsszák. A meteorológusok szerint tovább tart a felmelegedés adáskörzetünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak, délután elérhetik a 21 fokot is. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Gabri Ponte, Sean Paul és Nati Natasha, Born to Love You. 6,5 perccel járunk 7 óra után a Becker második órájában. Hát amilyen morcosan indult május, és hűvösen, olyan gyönyörűen folytatódik. Ilyen idő kellett volna múlt héten, pénteken, szombaton. És a jó hír, hogy ez a szép idő, kék-kék ragyogó napsütés, 24-25 Celsius fok, kitart egészen csütörtökig. A rossz hír az, hogy utána jönnek az esőfelhők, szombaton meg rendesen ázni fogunk. Fázni szerencsére nem, de hát ez van, jó reggelt!

0: like music. Sztár reklám.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forróvizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Használd ki a kedvező árat! Hétfőtől a Lidlben a cson nélküli sertéskaraj 100 gramonként 1 lej 79 bani. Az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolaj 29 lej 99 bani. És a 250 grammos 3 hónapig érlelt Milbona cheddar sajt 11 lej 49 bani. Több mint olcsó a Lidlből. Böngész az online katalógusban is ismerd meg a heti

0: alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gép kezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.
0: Reklámot hallottak.

Blue System, Sorry Little Sarah, 7 óra múlt 18 perccel, fél 8 tájékán lapszemlével jelentkezünk a szokás szerint. Addig is nézzük, hogy milyen nagy embereket adott a világnak május 5-e. Nézem, hogy 1818-ban született Karl Marx, német gondolkodó, közgazdász, újságíró, a modern kommunizmus atya és alapítója. Kitalált valamit, és azt mondta, hogy ha mindenki egyenlő, akkor az úgy működni fog, az lesz az ideális világ. Nem is nagyon kell dolgozni, de nem is adnak pénzt, mert bemész az üzletbe, és azt veszed magadhoz, ami kell, és nem fizet semmit. Tehát elméletben ez nagyon klassz volt, egy baj volt vele, a gyakorlatban nem működött. És ezt ki is próbálták, mi voltunk a kísérleti alanyok, úgy közel 4 évtizeden keresztül, akkor még szocializmusnak hívták, de azt mondták, hogy a szocializmus útja az, ami elvezet a kommunizmusba. Nem tudom, lehet, hogy voltak olyanok, akik hittek ebben, de hát több ország többféleképpen nagyobb-kisebb szigorral megpróbálta, nem működött, mert nem vette számításba az emberi gyarlóságot, hogy valakinek sosem lesz elég az, hogyha neki is pont annyi van, mint a másiknak, neki mindenképpen több kell. Mindenből. Nem csak anyagiakból, lehetőségekből, esélyből, stb. Ha kipróbálták rajtunk, nem működött. Hát kösz szépen, Karl Marx. Jó, nem mint hogyha a kapitalizmus az igazságosabb lenne, de legalább lehet pofázni. Vagy hogyha tényleg nagyon körmére ég az embernek a gyertya, akkor hát háborog egyet. És ha rendszert nem is, de kormányt azért válhat. Magyarországon megtörtént, most nálunk Bukarestben, majd a lapszemlében egy kicsit kitérünk erre is, a bizalmatlanság indítványra, hogy te jó ég, mi lesz itt. De maradva a nagy neveknél, 1265-ben született Dante Alighieri, olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, aki a világirodalom klasszikusa, a nagy feudális középkor utolsó, az új polgári korszak első nagy lírikusa volt. Egyik leghíresebb műve Divina Commedia, amely 3 részből áll, pokol, purgatórium, paradicsom. A mű az emberi lélek útjáról, a bűnről, a megváltásról és az erkölcsről szól. Ugyanis a Divina Commedia Dante képzeletbeli utazását meséli el a túlvilágon. Az első ugye, hát a pokol, végigjárja a bűnösök szenvedéseit, aztán jön a purgatórium, a megtisztulás helye, és végül a paradicsom, vagyis eljut a fennvaló közelségébe. Na, hát hol járunk mi vajon? Lotfi Begi és Burai szerint lenn a mélyben. És még háborgunk is melléje. Háborgó mélység. 7 óra 21 perckor. Jó reggelt!

megpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Mike and the Mechanics, Silent Running, fél perc választ el 7:30-tól, lapszemlével folytatjuk a Hargita népe mai lapszámából három cikket szemlézünk. Az elsőről már beszéltem, már tegnap is, és a hírekben is foglalkoztunk vele, így hát a Hargita népe is ír erről. A héten senki nem szól az udvarhelyi fiatalokra. Ezzel a jelmondattal indult tegnap a 32. székelyudvarhelyi diáknapok rendezvény sora. Vasárnapig csapatversenyek, megmérettetések, koncertek és bulik várnak a rekordszámú 529 résztvevő középiskolásra. Jó bulizást, srácok, lányok! Ez a hét tényleg rólatok szól, nektek szól. Értetek van? Egy másik hír, a 2025-ös év gazdasági kihívásai Hargita megyében. Visszatekint? Valószínűleg igen. Munkahely van, de nincs, aki betöltse, címmel írnak arról, hogy ellentmondásos képet mutat Hargita megye 2025-ös gazdasági mérlege, miközben a megyei munkanélküliségi ráta az év végére 5,27%-ra emelkedett, ami jelentősen meghaladja a 3,29%-os országos átlagot. A vállalatok krónikus munkaerőhiánnyal küzdenek. Ezt igazolja, hogy az év folyamán a munka adok összesen 10.458 betöltetlen állást jelentettek be a Hargita megyei munkaerő elhelyező ügynökségnél. Ezek jelentős része továbbra is betöltetlen maradt. Ellentmondásos, de megmagyarázható, vagy legalábbis egy része érthető okokból nem megy oda, ahol megkérdették a munkáját. Mert ott lehet, hogy nem munkást keresnek, hanem rabszolgát, és lehet, hogy azt mondják, hogy te dolgozol, mit tudom én, 8-10 órát, ezért kapsz egy ennyit. Legyen elég. Hát nem. És akkor így tényleg van, aki erre azt mondja, hogy bocsi, inkább nem. Várok, hát ha akad valami más, hát nyilván valami más, ami jobb, nem nagyon akad. Nem kényeztetik el az ember. Tehát valahol megmagyarázható ez a paradox, hogy hatalmas a munkanélküliség, vannak betöltetlen állások, csak senki nem akar oda menni dolgozni. Részben érthető. A többi meg kimagyarázható.

És van akkor még, ígértem a politikai helyzetről, nem vagyunk tényleg... Nem vagyunk könnyű helyzetben, néhány szavazaton múlik a kormány sorsa. És erről a mai nap tudomást is szerezhetünk. Ma szavaz a parlament a Bolozsán kormánnyal szemben benyújtott bizalmatlansági indítványról, amelynek kimenetele sajtóinformációk szerint továbbra is bizonytalan. A következő időszakban több 10 milliárd euró értékű beruházásokról kell dönteni, így nem mindegy, ki lesz kormányon. Hát... Nem unatkozunk ebben az országban. Ez egy olyan ország, hogy a bágyát valamikor kedveltem, aztán utána elment hülye fele, de neki volt egy jó mondata, hogy hát, hölgyeim és uraim, Romániában élünk, és ez elviszi minden időnket. Van benne valami. Négyes rét legyen úgy, mint rég. 7:33 van. Jobb reggelt!

UB40 Red Red Wine, 7 óra 39 perc van. Városunk polgármestere Szakács Pál István tegnap tett közzé egy posztot, elég későn, 9 óra után. Tulajdonképpen azt mondta el, hogy hát gyerekek, nem lesz könnyű, ami jön, valahogy ki kell bírni, röviden. Részletesebben pedig e-mail. Színusznak a posztja. Nagyon nehéz és megterhelő időszak veszi kezdetét városunk forgalmában. A belvárosban elkezdődnek az útfelújítási munkálatok. Forgalmi változások holnaptól, írta tegnap, tehát ez akkor mától érvényes, és így szól. A mobilitási projekt munkálatai miatt mától lezárják a Tompa László utca alsó részét, a Bíróság és a Grében kávézó közötti szakaszon. Fontos változások, nem lesz használható a Vár utca a Tompa László és Petőfi utca között. A lezárás érinti az Eötvös József, az Attila utca és a Kornis Ferenc utca alsó részét is, ezekben az utcákban csak az ott lakók hajthatnak be. A helyzetet nehezíti, hogy a Vásártér utca vasúti átkelőjét is lezárják 10 napra a teljes felújítás és a sínpár cseréje miatt. Forgalomszervezés, átszervezés tulajdonképpen a belvárosban. A közlekedés megkönnyítése érdekében újra átszervezzük a forgalmat, így a Kőkereszt tértől a Városháza irányába is lehet majd kanyarodni holnaptól. Ezt a megoldást már tavaly is alkalmaztuk, és jól működött. Folyamatban lévő munkálatok, a Tompa László utcában zajlik az útpálya alapozása és az ivóvíz hálózat javítása. Az Orbán Balázs utcában aknák és víznyelők szintbehozása történik. Jövő héten indul az aszfaltozás. Az Eötvös József utcában a munkálatok a jövő héten második felében kezdődnek. A tervek szerint a mobilitási projekt útépítési munkálatai még idén befejeződnek. Kérjük a lakosság türelmét és megértését a munkálatok ideje alatt. Hát, nem lesz könnyű, azért morgunk a nem létező bajszunk alatt, de majd azzal vigasztaljuk magunkat, hogy minden jónak, minden szépnek megvan az ára. Csak aztán ne úgy járjunk, mint a Kossuth utcai aszfalt, hogy néhány évvel ezelőtt, hú, milyen

16-án Los Angelesbe tartott, és Phoenixben egy autóbaleset. Tehát szenvedett, igen, és elhunyt. Annyit jó tudni róla, hogy ő Marky Mark-kal, a későbbi befutott hollywoodi színésszel Mark Wahlberg-ellel alkotott duóval nagy sikereket ért el. Ez a dal például Németországban hetekig vezette a toplistákat. United, jó reggelt!

0: like music. Sztár reklám.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszázst. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért.

0: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 090

0: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfél edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfél, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

Only the Horses énekelt a Sissel Sisters, 8 perc választ el 8 órától. Játékot indítottunk a Star Radio Facebook oldalán. Kolléganőm Erika a mai Star délutánban 5 darab egyenként 200 lejes értékű utalványt sorsol ki azok között, akik kommentelnek a posztunkhoz, ami ma reggel került ki. A Baco Wine Lounge terasza megnyílt, és lehet eltölteni egy kellemes délutánt vagy akár estét, és azok, akik nyernek, 200 lejes értékű utalvánnyal biztosan, hogy jól fogják érezni ott magukat, úgyhogy érdemes velünk játszani, érdemes lecsekkolni a Star Radio oldalán található posztot, ma reggel korán került ki. És kicsit visszatérve arra a korábbi sajtó cikkre, ami a Hargita népében jelent meg a mai lapszámban, hogy paradox helyzet van Hargita megyében. A munkanélküliségi arány 5,27%-os, meghaladja az országos átlagot, ami 3,29%. Ennek ellenére sok betöltetlen állás van. Változott a világ. Én visszaemlékszem, még annó, a 80-as évek végén, amikor először haraptam proletár szendvicsbe, akkor az emberek nagyon ragaszkodtak a munkahelyükhöz, és nem véletlenül a régiségért nagyon komoly pénz járt. Tehát olyan, hogy 20-30 éves régiséggel a kezdőfizetés dupláját kaptad meg. Ha viszont csináltál valami hülyeséget, és kiraktak a munkahelyedre, akkor lenulláztak, elveszetted a régiségedet. Ha csak nem ékes magyar nyelven, hogy a transferrel mentél át egy másik munkahelyre, akkor bizony, ha lenullázták a régiségedet, tehát lefelezték a fizetésedet, ami hú, kész tragédia. Azóta sokat változott a világ, ugye manapság, ha csak nem az állami szférát nézzük, a régiségért azért a magánszektorban nem nagyon adnak plusz pénzt, nem nagyon értékelik azt, hogy te már 20-30 éve pályán vagy, és nagyon kevés az ilyen hely. Így hát nem csoda, hogy tapasztalt munkaerőt nem nagyon kapnak. Friss munkaerőt, a fiatalokat pedig változott a hozzáállásuk, az emberek hozzáállása a munkához. Mi annak idején azért csak ragaszkodtunk, hogy na, nem megy valami a munkahelyen, akkor próbáljunk valamit változtatni, beszélni a főnökkel, kollégákkal, annyi baj lehet, ami rosszá tehet egy munkahelyet, vagy az ott uralkodó közérzetet. Próbáltunk javítani, kitartottunk, ameddig lehetett. Ha nem lehetett, akkor hát bocs, léptünk. A mai fiatalok teljesen más hozzáállással viszonyulnak a munkahelyükhöz. Ez nem feltétlenül hiba. Ha valami nem tetszik nekik, hagynak ott, lépnek le. Nem csinálnak ebből különösebb gondot, nem törik magukat napokon keresztül, nem tetszik, mentem, viszlát, adjúj haver. Hát nem könnyű manapság, úgyhogy ki kell találni valamit, amivel őket meg lehet fogni. Nem könnyű, hajrá!

Újabb minivakáció lesz. Csökkent a devizatartalék. Bajnokit játszik a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Újabb háromnapos minivakációra készülhetnek a munkavállalók a hónap végén. Május 31-én vasárnap az ortodox pünkösd első napját ünneplik, június 1-e hétfő pedig nem csak a pünkösd második napja, hanem a nemzetközi gyermeknap is, amely Romániában hivatalos munkaszüneti nap. Azoknak, akik ezekben a napokban mégis dolgoznak, a törvény szerint elsősorban szabad nap jár, amelyet legkésőbb a következő 30 napban kell kiadni. Ha ez nem megoldható, a munkáltatónak legalább 100%-os bérpótlékot kell biztosítania az alapfizetésen felül. A szabályok be nem tartása szankciókat von maga után. Csökkent a devizatartalék. Április végére a márciusi több mint 67 milliárd euróról 65 milliárd euró alá csökkent a Román Nemzeti Bank devizatartaléka. A jegybank tegnapi közleménye szerint áprilisban 1,8 milliárd euró került be a devizatartalékba, ugyanakkor közel 4 milliárd euró kikerült a tartalékból. Ezt a pénzt többek között az államadósság részleteinek és kamatainak a törlesztésére fordították. A Nemzeti Bank aranytartaléka változatlanul 103,6 tonna, ami a jelenlegi nemzetközi

0: Árfolyamok szerint 13,171 milliárd eurót ér. Elkészült a Kányádi napközi, amelyet a településen a régi községháza épületének átalakításával hoztak létre. A beruházás az országos helyreállítási tervben valósult meg, az önkormányzat mintegy 600 ezer lejes támogatást nyert el a felújításra, amelyben megújult az épület tetőzete, megerősítették a falakat, kicserélték a nyílászárókat és korszerű hőszigetelést is kapott az ingatlan. A bútorzat beszerzése külön pályázatból történt, amelyet Hargita megye tanácsával közösen valósítottak meg. A napközi működésének elindításához még szükséges a törvényben előírt engedélyek beszerzése. A tervek szerint ez a következő tanév kezdetéig megtörténik, így a gyerekek már az új, korszerű épületben kezdhetik meg az iskolai évet. Bajnoki találkozót játszik ma a futsal csapat. A teremlabdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 7. fordulójában a VSK Székelyudvarhely ma 17:30-tól a Lucha Ferul Buzeu vendége lesz. Szintén ma 6 órai kezdettel játszák a Dévai West Mausoleum Mörösest összecsapást. Ma és holnap játszák az elődöntők visszavágóit a labdarúgó bajnokok ligájában. Ma 22 órától az Arsenal az Atletico Madridot fogadja, a múlt heti odavágón 1-1-es döntetlent játszott a két csapat. A másik visszavágón holnap este 10 órától a Bayern München és a Paris Saint-Germain találkozik, az odavágón a címvédő francia csapat 5-4-re győzött. A bajnokok ligájának idei döntőjét május 30-án Budapesten a Puskás Ferenc arénában játsszák. A meteorológusok szerint tovább tart a felmelegedés adáskörzetünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak, délután elérhetik a 21 fokot is. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

Heartbreak Anthem David Guetta és Galantis dalát hallhattuk, 7 perccel járunk 8 óra után, imár a Wecker harmadik órájában, és most csekkoltam le, hogy 2 hetes prognózist adtak ki a meteorológusok, akik szerint felmelegedés várható az egész országban a következő 2 hétben, a nappali hőmérséklet egyes térségekben elérheti a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 Celsius fokig emelkednek. Ez a jó, a rossz, hogy május 6-a után szinte naponta lehet záporokra számítani. Ez derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 4 és 17-e közötti előrejelzéséből.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Használd ki a kedvező árat. Hétfőtől a Lidlben a cson nélküli sertéskor aj 100 gramonként 1 lej 79 bani. Az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolaj 29 lej 99 bani. És a 250 grammos 3 hónapig érlelt Milbona cheddar sajt 11 lej 49 bani. Több mint olcsó a Lidlből. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

Alcazar, és sírtunk egy keveset a diszkóban. Ma még vannak diszkók? Valószínűleg igen, csak nem így nevezik őket. Nem, az a régi gömb, tükörgömbös, régi klasszikus szorakozási hely. Ma már biztos, hogy másképp nevezik. 8:20 perc van, a mai nap születésnaposai közé tartozik Craig David, angol előadó, dalszerző, producer. Május 5-én 1981-ben született, tehát ő is már 45 évet tölt a mai napon, Southampton szülöttje, és világszerte több mint 15 millió lemezt adott el. Ezek közül máig legismertebb korongja talán a 2000-ben, augusztus 14-én megjelent debütáló albuma, a Born to Do It. Legutóbbi nagy lemez egyébként 2022. szeptemberében jelent meg, de messze nem tudott akkora sikert elérni, mint a bemutatkozó albuma. Amúgy annak ellenére, hogy Southamptonban született, egy grenadai apuka és egy bridgedo anyuka gyerekeként jött világra. És itt van a 26 évvel ezelőtti nagy slágere, Walking Away. Isten éltesse Craig Davidet, és hát nyilván mindazokat, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek. Lépünk tovább, vagy lelépünk. A Walking Away azt is jelentheti.

Szerelmi leckék a Level 42 együttestől. Nem tudom, miért választották maguknak ezt a nevet. Level 42, 42. emelet. De az biztos, hogy ezzel a névvel túlnőnek minden romániai épületet, hiszen ha lecsekkoljuk, akkor megtudhatjuk, hogy ebben az országban a legmagasabb épület jelenleg a bukaresti Sky Tower, ami 2012-ben készült el, és jelen pillanatban is az ország legmagasabb, hát mondjuk úgy, hogy felhőkarcolója, 137 méter magas, 37 emelete van. Tehát 5-tel kevesebb, mint a Level 42-nak. Jó, persze ide ne számítsuk az 5 földszint alatt. Igen, föld alatti 5 szintet. 37 emelet. Egyelőre nálunk ez a csúcs. Nyilván, ha akarunk magasabbat, találunk. Ott van a Burj Khalifa, amely 163 lakható, vagyis használható szintből áll, 163 emeletből, 828 méter magas. Ezt még 2010-ben adták át, és jelenleg a világ legmagasabb épülete minden kategóriában. Nyilván a Burj Khalifánál nem minden szint klasszikus emelet, vannak gépészeti és technikai szintek is, de a 163 továbbra is a hivatalos szám. Ami jóval magasabb, mint a romániai csúcs, 37 emelet. Jó lesz nekünk az első emelet is. Állj vagy lövök, éneklik.

Coldplay és Paradise, 8 óra 37 perc van, május 5-e, 2026-ot írunk, ugye? Nem ez a kedvenc évünk, azt hiszem, pedig még csak az 5. hónapjánál tartunk. De hát imént említettem, ugye, hogy ma van a születési évfordulója Karl Marxnak, rengeteg utca viselte a nevét,

No, még 1990 előtt, hiszen ő volt a modern kommunizmus atya és alapítója. Az ő elképzelését rajtunk kísérletezték ki, és kiderült, hogy nem működött. Hát ez ugye az 5-6X-esek tudnak erről beszélni, tehát azóta eltelt azért nem kevés év, túl vagyunk már egy ezredfordulón is. Ja, apropó ezredforduló, ugye kicsit úgy gondolkoztam is, visszatudnánk menni egy picikét 2000-ig. Az volt ugye Zambó Jimmy utolsó teljes éve. Az volt az esztendő 2000, amikor útjára indult a Helyszínelők és a Szívek szállodája. Még viccesnek találtuk az Irigyhornai Mirigyet. Harry Pottert olvastunk és fiúbandákat hallgattunk, a moziban meg a Gladiátor ment. Tényleg, mintha csak most lett volna az ezredforduló, mégis fény évnyi távolságra vagyunk attól, ahogy akkoriban éltünk. Internet már volt, de csiga lassú, és még nem jutott hozzá mindenki. Mobiltelefonok is voltak, de okosnak távolról sem lehetett nevezni őket. Még elsősorban újságból és tévéből tájékozottunk a hírekről és a nagyvilágról, több könyvet olvastunk, és mi igazodtunk a kedvenc sorozatainkhoz, nem a kedvenc sorozataink igazodtak hozzánk. A nagy sorozat boom még a kanyarban volt, maximum egy-két halványan pislákoló előjel, mint például a mafiózok. A horror nem menő, hanem kisé lenézett műfaj volt. A Marvel univerzum a moziban még egyáltalán nem létezett. Sőt, a Harry Potter, valamint a Gyűrűk Ura filmek is csak forgatási szakaszban voltak, még senki nem láthatta őket. A magyar film tragikus állapotban volt, ahogy a magyar könnyű zene is. A kert tévék pedig még keresték a hangjukat, és még nem találtak rá a Big Brother és a Való Virág duóval induló reality őrületre, valamint az énekes tehetségkutatókra is várniuk kellett még néhány évet. Viszont 2000-ben kezdték el sugározni a Vadangyal című mexikai szappanopera epizódjait. Akkoriban még nem a törökök uralták a műfajt, és hát egy nemzet lett szerelmes a főszerepet játszó és a főcímdalt éneklő Natalia Oreiroba. Ez jól jelzi, hogy az énekes színésznő Cambio Dolor című számát és tartalmazó albuma például a magyar slágerlistán az első helyig jutott, és a főcímdalt még azok is kívülről fújták, akik magából a sorozatból egyetlen egy részt sem néztek végig. Ez olyan volt, mint a feltételes reflex. Amikor beindult ez, akkor elkezdődött a nyáladzás. Ez Pavlovnak a törvény, amit kutyákkal kísérletezett ki. Natalia Oreirót halljuk.

0: like music.
1: Sztár reklám. Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
2: Isu szereli. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székely udvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Nyomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723

0: 0688-987-es telefonszámot, vagy keres Facebookon Isus Érelé néven. Isus Érelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
3: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
4: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyerekközlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

dalát hallhattuk most, amikor 8 perc választ el 9 órától. 9 órakor jönnek a hírek. Érdemes lecsekkolni a Star Radio Facebook oldalát, nyereményjátékot indítottunk ma reggel, és a mai Star délutánban Erika 5 darab egyenként 200 lejes utalványt sorsol ki. Tessék megnézni, és esetleg játszani. Sok szerencsét hozzá!

Újabb minivakáció lesz. Csökkent a devizatartalék. Bajnokit játszik a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Újabb 3 napos minivakációra készülhetnek a munkavállalók a hónap végén. Május 31-én vasárnap az ortodox pünkösd első napját ünneplik, június 1-e hétfő pedig nem csak a pünkösd második napja, hanem a nemzetközi gyermeknap is, amely Romániában hivatalos munkaszüneti nap. Azoknak, akik ezekben a napokban mégis dolgoznak, a törvény szerint elsősorban szabad nap jár, amelyet legkésőbb a következő 30 napban kell kiadni. Ha ez nem megoldható, a munkáltatónak legalább 100%-os bérpótlékot kell biztosítania az alapfizetésen felül. A szabályok be nem tartása szankciókat von maga után. Csökkent a devizatartalék. Április végére a márciusi több mint 67 milliárd euróról 65 milliárd euró alá csökkent a Román Nemzeti Bank devizatartaléka. A jegybank tegnapi közleménye szerint áprilisban 1,8 milliárd euró került be a devizatartalékba, ugyanakkor közel 4 milliárd euró kikerült a tartalékból. Ezt a pénzt többek között az államadósság részleteinek és kamatainak a törlesztésére fordították. A Nemzeti Bank aranytartaléka változatlanul 103,6 tonna, ami a jelenlegi nemzetközi árfolyamok szerint 13,171 milliárd eurót ér. Elkészült a Kányádi napközi, amelyet a településen a régi községháza épületének átalakításával hoztak létre. A beruházás az országos helyreállítási tervben valósult meg, az önkormányzat mintegy 600 ezer lejes támogatást nyert el a felújításra, amelyben megújult az épület tetőzete, megerősítették a falakat, kicserélték a nyílászárókat és korszerű hőszigetelést is kapott az ingatlan. A bútorzat beszerzése

0: külön pályázatból történt, amelyet Hargita megye tanácsával közösen valósítottak meg. A napközi működésének elindításához még szükséges a törvényben előírt engedélyek beszerzése. A tervek szerint ez a következő tanév kezdetéig megtörténik, így a gyerekek már az új, korszerű épületben kezdhetik meg az iskolai évet. Bajnoki találkozót játszik ma a futsal csapat. A teremlabdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 7. fordulójában a VSK Székelyudvarhely ma 17:30-tól a Lucha Ferul Buzeu vendége lesz. Szintén ma 6 órai kezdettel játszák a Dévai West Mausoleum Mörösest összecsapást. Ma és holnap játszák az elődöntők visszavágóit a labdarúgó bajnokok ligájában. Ma 22 órától az Arsenal az Atletico Madridot fogadja, a múlt heti odavágón 1-1-es döntetlent játszott a két csapat. A másik visszavágón holnap este 10 órától a Bayern München és a Paris Saint-Germain találkozik, az odavágón a címvédő francia csapat 5-4-re győzött. A bajnokok ligájának idei döntőjét május 30-án Budapesten a Puskás Ferenc arénában játsszák. A meteorológusok szerint tovább tart a felmelegedés adáskörzetünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak, délután elérhetik a 21 fokot is. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Chris Crabb és Irina Rimes, Your Love, 7 perccel járunk 9 óra után. Amilyen morcosan kezdődött május, olyan mosolygosan folytatódik, legalábbis a hét első felében a meteorológusok már figyelmeztettek, hogy május 6-a után akár

naponta is várható zápor, zivatar. A prognózis szerint a szombati nap fogunk ázni. Szerencsére fázni nem. 22-25 Celsius fok összejön a hét első felében is, és a második felében is, amikor esőre is kell számítani. Addig is hallgassuk, hogy zsong a tavasz.

0: like music. Star reklám.
1: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.

0: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen Ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.
6: Star Rádió.
5: Star Rádió.

The Buzz és Alive 9:19. Európa napjából több is van. Például ma is mondhatni Európa napja, ha nem is feltétlenül nekünk, te van, akinek igen. Ugyanis 1949-ben Belgium, Dánia, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország és Svédország részvételével megalakult az Európa Tanács. Pontosabban az Európa Tanács miniszteri bizottsága, amely 1964-ben elhatározta, hogy május 5-ét minden évben Európa napjaként ünneplik, és hát célja, hogy az emberek szorosabban bevonják az európai egyesítési folyamatban. Hát bevontak azóta minket is, igaz, hogy ez mindenek előtt gazdasági szempontok alapján szerveződött, ma már inkább a politikai szempontok dominálnak, és ezt nem feltétlenül nézzük jó szemmel. És van még egy esemény, hát több mint 100 évvel ezelőtt, 1925-ben ezt azért egyezték meg, mert abban az évben, május 5-én egy amerikai biológia tanárt, bizonyos John T. Scopes letartóztatták, és hogy miért? Mert az iskolában Darwin evolúciós elméletét tanította, amely szerint ugye majmokból származunk, lemásztunk a fáról, és azóta embereknek tartjuk magunkat. Na, hogyha 100 évvel ezelőtt valaki ilyet mert mondani, ment a dutyiba. 100 év. Na, változott a világ. De mi lesz akkor 100 év múlva? Mostantól számítva.

0: segíteni.
1: Follow the flow és Gavallér, 9:30 van. Korábban tettem említést arról, hogy ha még itt lenne velünk, akkor a mai napon a 63. életévét tölteni be. Prince Ital Joe, aki azonban sajnos 2001 májusában autóbalesetben elhunyt. Hát ő az ugye, aki 1994-ben Marky Markle, későbbi színészé híressé vált, a Mark Wahlberg-el adta ki ezt a bizonyos dalt. Ismerős? És gondoltam, hogy ha már így foglalkozunk egy picit a 90-es évekkel, még említsünk meg olyan előadókat, akiknek a dalait minden bizonnyal kívülről fújjuk, csak hogy ők már nincsenek velünk. Mert hát a 90-es évek sokak szerint a zene aranykora volt, rengeteg olyan sláger született, melyet a mai napig előszeretettel játszanak a rádiók, a zenei streaming szolgáltatóknál is a legtöbb letöltés generálják ezek a dalok, és hát sokan nem is sejtik, hogy ezek a 90-es években népszerű énekesek, rapperek már nincsenek köztünk. Biztosan sokan emlékeznek a jellegzetes katonai üvöltéshez hasonlóan éneklő Frankie G-re. Ez az ő hangja, aki a Captain Jack-kel ért el számos lágert. Hát már 21 éve nincs köztünk. Korábban az Egyesült Államok hadseregében szolgált, Németországban szerelt le, és ott került be a popszakmába. 2005. októberében fiával sétált a spanyolországi Palma de Mallorcán, mikor agyvérzés kapott, amibe 5 nappal később, október 22-én belehalt. És hogyha ne talán azt halljuk, hogy Einzwei, akkor alig van 40-en túli ember, aki ne vágná rá, hogy policáj. Bizony Modó talán egyetlen igazi slágere volt ez, és ami meglepő, az előadó Fabio Fritelli olasz volt, számait mégis német nyelven adta elő. Az előadó 1966. júliusban született, 47 évesen 2013. februárjában találták meg holtan olaszországi otthonában. A rendőrségi vizsgálat szerint öngyilkos lett, felakasztotta magát. És akkor még van egy előadónk. A Veszélyes kölykök című Michelle Pfeiffer mozi betét dala volt a Gangsta Paradise, amely Coolio nevéhez kötődik. Artis Leon Evi Jr. Grammy-díjas amerikai rapper, szakács, színész, producer 1963. augusztus 1-én született, de a 60. születésnapját már nem érte meg. Coolio-t 2022. szeptemberében Los Angelesben a fürdőszoba padlóján találták meg. A rendőrségi vizsgálat szerint bár nem gyanítottak idegenkezőséget, sokáig nem tudták, hogy mi a helyzet. Végül közel fél évvel a halála után a Los Angeles

Megyei halottkém hivatala bejelentette, hogy Coolio fentanil, heroin és metamfetamin véletlen túladagolásában halt meg. Nos, nagyon sokan elmentek a 90-es évek sztárjai közül, szerencsére itt hagyták dalaikat, mi több, slágereiket. Gangsta Paradise.

Solid Base és Szabadíts fel, Set Me Free, 9 óra 40 perc van. Ami hiányzott a hétvégéről, az már itt van, néhány napig legalábbis, vagyis megérkezett a jó idő, és ezzel együtt megnyílt a Bacó Wine Lounge terasza, és mi hoztunk nektek egy nyereményjátékot, le kell csekkolni a Star Radio Facebook oldalán. Ott vagyunk kíváncsiak a véleményetekre. Kommentben kell megírni, hogy kivel ülnél ki a teraszra, és mit tetetnél a saját two-share táladra. Lehet a sajt, sonka, valamilyen krém, sok minden. Ja, és persze milyen bort innál melléje. Úgyhogy akkor képzelj el egy tökéletes délutánt, vagy estét a Bacó Wine Lounge teraszán. És a mai sztár délutánban Erika kisorsol 5 darab egyenként 200 lejes értékű utalványt. Ahhoz, hogy bekerülj a sorsolásba, kövesd a Bacó Wine Lounge oldalát, és nyilván írd le válaszaidat kommentben a posztunkhoz.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Isuszerelé. Bér egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy

0: menékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu Szerelé néven. Isu Szerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
4: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
3: LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus.
11: Hadnagy Viakolor.
12: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
13: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
14: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
15: Közérdekű hirdetés következik.
16: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
15: Közérdekű hirdetést hallottak.
17: Reklámot hallottak.
18: Sztár Rádió.
19: Sztár Rádió.
18: Sztár Rádió.

A 90-es évek egyik sztárja, Robert Miles, svájci-olasz zenész, producer, lemezlovas, aki szintén nincs már velünk, 47 éves korában hunyt el rákban, 9 hónapig küzdött vele, 2017. május 9-én van halálának évfordulója. Nagyon fiatalon ment el 47 éves korában. 3 perc választ el, 10 órától akkor jönnek a Star Rádió legfrissebb hírei. Ezt az órát Kylie Minoggal és Sia dalával zárjuk. Dance Alone.

Változott a forgalom a központban, tovább drágult az üzemanyag, legyőzte a Rapidot a CFR. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Tovább drágult az üzemanyag. Az újabb áremelkedésekkel minden üzemanyag töltő állomáson 9 lej fölött lehet csak tankolni a benzin literét. Hétfő délután a Petromnál már 9 lej 2 banért lehetett csak tankolni a 95-ös oktán számú benzint. A Rompetrolnál és a Molnál is ugyanennyibe kerül a benzin litere, míg az OMV és a Lukoil töltőállomásokon 9 lej 12 baniba kerül 1 liter benzin. A dízel már a 10 lejt közelíti az elmúlt napok drágításainak következtében. A Petrom kutaknál 9 lej 73 baniba kerül a gázolaj litere. Újabb lépéseket terveznek a Parajdi Sóbánya környezetében a kitermelés lehetőségeinek feltérképezésére. A szakemberek egy új sóbányászatra alkalmas munkapont megnyitását vizsgálják. A kutatások a Telegdi bánya rész közelében kezdődnek, ahol fúrásokat végeznek majd. A tervek között szerepel egy lebetonozott meder kialakítása is, amely elvezeti azt a vízmennyiséget, amelyet a tavaly kiépített csőrendszer már nem tud elnyelni. A beruházás részeként mintegy 1,3 km hosszú, szigetelt csatornát építenének a régi bánya födémén, a sószoros bejáratától egészen a kijáratig. Az új rendszer másodpercenként akár 50 köbméter víz elvezetésére is képes lesz. Megváltozott a forgalom ma reggeltől a városközpontban. A mobilitási projekt miatt lezárták a Tompa László utca alsó részét, a Bíróság és a Grében kávézó közötti szakaszon. Ugyanakkor nem használható a Vár utca a Tompa László és a Petőfi utca között. A lezárás érinti az Eötvös József, az Attila utca és a Kornis Ferenc utca alsó részét is. Ezekbe az utcákba csak az ott lakók hajthatnak be. A közlekedés megkönnyítése érdekében újra átszervezik a forgalmat a központban, így a Kőkereszt tértől a Városháza irányába is lehet majd kanyarodni holnaptól. A labdarúgó Szuperliga 7. fordulója zárult tegnap este. Az alsóházban az Unirea Slobozia FC Hermannstadt kiesési rangadón 2-2 lett az eredmény. A felsőházban a bukaresti Rapid-Kolozsvári CFR meccset 2-1-re a vendégcsapat nyerte, amely a táblázat harmadik helyén áll 40 ponttal. Előttük a másik kolozsvári együttes, az Universitatia áll 42 ponttal, a táblázatot Krajova vezeti 45 ponttal.

0: Történelmi sikert aratott a kínai Wu Yizhe a snooker világbajnokság döntőjében. A Sheffieldben rendezett fináléban, drámai csatában 18-17-re győzte le az angol Sean Murphyt. A mindössze 22 éves kínai játékos pályafutása során először hódította el a világbajnoki címet, ezzel ő lett a sportág történetének második kínai bajnoka. A sorozatban negyedszer avattak új világbajnokot. A győzelem jelentős pénzdíjat is hozott, Wu Yizhe 500 000 fonttal gazdagodott. Felmelegedés lesz ma délelőtt, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 20 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
3: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
2: Benglass, ha többre vágysz!
4: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marosport nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
5: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kiváló.

0: vásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.

Axel Ingrosso, Something New, valami új. Hát az információ az új, hiszen most jelent meg, viszont amit elmond, ez nem mondható éppen újnak, már régóta van ez így. Unió szintén néztek.

Nézték meg, hogy az unió lakosai mennyire vannak kitéve a szegénység kockázatának, vagy a társadalmi kirekesztettség kockázatának. Nem állunk jól. A másik végéből vagyunk a harmadikok, vagyis a harmadik legrosszabb eredményt hozza Romániába. Románia. Az Európai Unióban tavaly mintegy 92,7 millió ember, vagyis a lakosság egyötöde durván 21%-a volt kitéve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség kockázatának. Ez az úgynevezett szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázata egy összetett mutató, azokat az embereket sorolja ide, akik a háromból legalább egy problémával érintettek. Alacsony jövedelem, nevezzük úgy is, hogy jövedelmi szegénység, súlyos anyagi és társadalmi nélkülözés, vagy nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élnek. Ezt úgy is kell érteni, hogy egy valaki dolgozik, de abból bizony hárman, négyen, ötön élnek, vagy akár többen is. A tagállamok között jelentős különbségek vannak. A legmagasabb arányokat Bulgáriában regisztrálták 29%-kal, ezt követi Görögország 27,5%-kal, Románia következik 27,4%-kal, amellyel az uniós rangsor harmadik legrosszabb helyén áll. A legalacsonyabb arányokat, és ezzel dobogósok, a legjobbak között vannak Csehország 11,5%-kal, Lengyelország 15%-kal és Szlovénia 15,5%-kal. Meglepő, a volt kommunista blokkhoz tartozó országok vannak az élen, csehek, lengyelek, szlovénok. Magyarország az uniós tagállamok középmezőnyében helyezkedik el ebben a mutatóban. A magyarországi mutató jobb, mint az uniós átlag. Ennyit a lesajnált Magyarországról. Na hát van mit javítani. Azt tudjuk, hogy a győztes mindent visz, de egyelőre nem mi vagyunk a győztes pozícióban.

Sebek a szívemen énekelt a Republik együttes, 10 óra 30 perc van. Több jellegzetessége van a mai napnak. Magyarországon a mozgássérültek esélyegyenlőségéért elnevezésű nap említhető meg. A Független Életért elnevezésű nemzetközi szervezet felhívása nyomán 1992-ben rendezték meg először Magyarországon május 5-én a mozgássérült emberek figyelemfelhívó napját az esélyegyenlőségéért. Ma van az atlétika világnapja. A Nemzetközi Amatőr Atlétikai Szövetség 1996-ban nyilvánította május 5-ét a sportág világnapjává. A célja az volt, hogy a fiatalok minél több versenylehetőséget kapjanak. Ezen a napon a 19 éven aluliaknak, tehát a junioroknak szerveznek versenyeket a világ 147 országában. Hivatalosan május 5-e a világnap, de nyilván országonként más közeli időpontban is tartják. És ma van Szent Gotthárd ünnepe. Hildesheim püspökeként a papi nevelésben és fegyelmezésben jeleskedett, 1132-ben avatták szentté. Európa szerte az átkelőhelyek, hágók, határvidéki kiáratok védőszentje volt, róla nevezték el a híres Szent Gotthárd hágót is. Harmadik Béla király az ő oltalmába ajánlotta a Szent Gotthárdon alapított tiszterti kolostort. És ha már Gotthárd, akkor jön a svájci Gotthárd együttes. A hívás. De lehet úgy is fordítani, a hivatás. Az is egyféle hívás. The call.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Isuszer elé. Bér egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és

0: Gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
1: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

Mondd el a szívemnek! És akkor amit elmondanak, az lehet akár szívhez szóló is. Medusa, tell it to my heart. 3:41 múlt, 2:30 perccel, itt a búcsú ideje, de csak a mai napra. A legközelebbi találkozó hónap lesz, de addig is felhívnám a figyelmet, hogy játék van a Star Rádió Facebook oldalán, és Erika a mai Star délutánban 5 darab egyenként 200 lejes utalványt sorsol ki. Tessék lecsekkolni a Rádió Facebook oldalát, ott minden info megvan. Részemről tehát mára ennyit, holnapig kívánom a legjobbakat, Szász Csabát hallották.

Változott a forgalom a központban, tovább drágult az üzemanyag, legyőzte a Rapidot a CFR. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Tovább drágult az üzemanyag. Az újabb áremelkedésekkel minden üzemanyag töltő állomáson 9 lej fölött lehet csak tankolni a benzin literét. Hétfő délután a Petromnál már 9 lej 2 banért lehetett csak tankolni a 95-ös oktán számú benzint. A Rompetrolnál és a Molnál is ugyanennyibe kerül a benzin litere, míg az OMV és a Lukoil töltőállomásokon 9 lej 12 baniba kerül 1 liter benzin. A dízel már a 10 lejt közelíti az elmúlt napok drágításainak következtében. A Petrom kutaknál 9 lej 73 baniba kerül a gázolaj litere. Újabb lépéseket terveznek a Parajdi Sóbánya környezetében a kitermelés lehetőségeinek feltérképezésére. A szakemberek egy új sóbányászatra alkalmas munkapont megnyitását vizsgálják. A kutatások a Telegdi bánya rész közelében kezdődnek, ahol fúrásokat végeznek majd. A tervek között szerepel egy lebetonozott meder kialakítása is, amely elvezeti azt a vízmennyiséget, amelyet a tavaly kiépített csőrendszer már nem tud elnyelni. A beruházás részeként mintegy 1,3 km hosszú, szigetelt csatornát építenének a régi bánya födémén, a sószoros bejáratától egészen a kijáratig. Az új rendszer másodpercenként akár 50 köbméter víz elvezetésére is képes lesz. Megváltozott a forgalom ma reggeltől a városközpontban. A mobilitási projekt miatt lezárták a Tompa László utca alsó részét, a Bíróság és a Grében kávézó közötti szakaszon. Ugyanakkor nem használható a Vár utca a Tompa László és a Petőfi utca között. A lezárás érinti az Eötvös József, az Attila utca és a Kornis Ferenc utca alsó részét is. Ezekbe az utcákba csak az ott lakók hajthatnak be. A közlekedés megkönnyítése érdekében újra átszervezik a forgalmat a központban, így a Kőkereszt tértől a Városháza irányába is lehet majd kanyarodni holnaptól. A labdarúgó Szuperliga 7. fordulója zárult tegnap este. Az alsóházban az Unirea Slobozia FC Hermannstadt kiesési rangadón 2-2 lett az eredmény. A felsőházban a bukaresti Rapid Kolozsvári CFR meccset 2-1-re a vendégcsapat nyerte, amely a táblázat harmadik helyén áll 40 ponttal. Tegnap este az alsóházban az Unirea Slobozia FC Hermannstadt kiesési rangadón 2-2 lett az eredmény. A felsőházban a bukaresti Rapid Kolozsvári CFR meccset 2-1-re a vendégcsapat nyerte, amely a táblázat harmadik helyén áll 40 ponttal. Előttük a másik kolozsvári együttes, az Universitatia áll 42 ponttal, a táblázatot Krajova vezeti 45 ponttal. Történelmi sikert aratott a kínai Wu Yizhe a snooker világbajnokság döntőjében. A Sheffieldben rendezett fináléban, drámai csatában 18-17-re győzte le az angol Sean Murphyt. A mindössze 22 éves kínai játékos pályafutása során először hódította el a világbajnoki címet, ezzel ő lett a sportág történetének második kínai bajnoka. A sorozatban negyedszer avattak új világbajnokot. A győzelem jelentős pénzdíjat is hozott, Wu Yizhe

0: Félmillió fonttal gazdagodott. Felmelegedés lesz ma délelőtt, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtt új világbajnokot. A győzelem jelentős pénzdíjat is hozott, Wu Yicou félmillió fonttal gazdagodott. Felmelegedés lesz ma délelőtt, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 20 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: ahol én vagyok.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorult fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi a megyei hulladék

Eko üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
3: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
7: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
6: Mikrokreditlám.ro.
2: Közérdekű hirdetés következik.
8: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallott.

0: Változott a forgalom a központban, tovább drágult az üzemanyag, legyőzte a Rapidot a CFR. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Tovább drágult az üzemanyag. Az újabb áremelkedésekkel minden üzemanyag töltő állomáson 9 lej fölött lehet csak tankolni a benzin literét. Hétfő délután a Petromnál már 9 lej 2 banért lehetett csak tankolni a 95-ös oktán számú benzint. A Rompetrolnál és a Molnál is ugyanennyibe kerül a benzin litere, míg az OMV és a Lukoil töltőállomásokon 9 lej 12 baniba kerül 1 liter benzin. A dízel már a 10 lejt közelíti az elmúlt napok drágításainak következtében. A Petrom kutaknál 9 lej 73 baniba kerül a gázolaj litere. Újabb lépéseket terveznek a Parajdi Sóbánya környezetében a kitermelés lehetőségeinek feltérképezésére. A szakemberek egy új sóbányászatra alkalmas munkapont megnyitását vizsgálják. A kutatások a Telegdi bánya rész közelében kezdődnek, ahol fúrásokat végeznek majd. A tervek között szerepel egy lebetonozott meder kialakítása is, amely elvezeti azt a vízmennyiséget, amelyet a tavaly kiépített csőrendszer már nem tud elnyelni. A beruházás részeként mintegy 1,3 km hosszú, szigetelt csatornát építenének a régi bánya födémén, a sószoros bejáratától egészen a kijáratig. Az új rendszer másodpercenként akár 50 köbméter víz elvezetésére is képes lesz. Megváltozott a forgalom ma reggeltől a városközpontban. A mobilitási projekt miatt lezárták a Tompa László utca alsó részét, a Bíróság és a Grében kávézó közötti szakaszon. Ugyanakkor nem használható a Vár utca a Tompa László és a Petőfi utca között. A lezárás érinti az Eötvös József, az Attila utca és a Kornis Ferenc utca alsó részét is. Ezekbe az utcákba csak az ott lakók hajthatnak be. A közlekedés megkönnyítése érdekében újra átszervezik a forgalmat a központban, így a Kőkereszt tértől a Városháza irányába is lehet majd kanyarodni holnaptól. A labdarúgó Szuperliga 7. fordulója zárult tegnap este. Az alsóházban az Unirea Slobozia FC Hermannstadt kiesési rangadón 2-2 lett az eredmény. A felsőházban a bukaresti Rapid Kolozsvári CFR meccset 2-1-re a vendégcsapat nyerte, amely a táblázat harmadik helyén áll 40 ponttal. Előttük a másik kolozsvári együttes, az Universitatia áll 42 ponttal, a táblázatot Krajova vezeti 45 ponttal. Történelmi sikert aratott a kínai Wu Yizhe a snooker világbajnokság döntőjében. A Sheffieldben rendezett fináléban, drámai csatában 18-17-re győzte le az angol Sean Murphyt. A mindössze 22 éves kínai játékos pályafutása során először hódította el a világbajnoki címet, ezzel ő lett a sportág történetének második kínai bajnoka. A sorozatban negyedszer avattak új világbajnokot. A győzelem jelentős pénzdíjat is hozott, Wu Yizhe félmillió fonttal gazdagodott. Felmelegedés lesz ma délelőtt, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója.

0: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: A csillagok hangja.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%

0: kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ru e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

Swiss Disco felvétele már is elindította a mai Sztár délutánt május 5-én. Köszöntelek benneteket 12 óra 25 perckor. Hát zenélgetünk, egy picit többet zenélgetünk ebben az órában, mert aztán a következő órákban lesznek meghívottak, stúdióbeszélgetések, és akkor leginkább ugye az interjúk fogják uralni a perceket, és nem a zenék. Úgyhogy használjuk ki a kedd délutánt. Ragyogó napsütés, gyönyörű szép időnk van, kék égbolt, hét ágra süt a nap, és meleget jósolnak mára is a meteorológusok. Azt is megnézem gyorsan-gyorsan, hogy most jelenleg Székelyudvarhelyen hány Celsius fokot lehet mérni. Már elérte a hőmérő higanyszála 21 fokot, úgyhogy kellemes délutánt kívánok mindenkinek, jó munkakedvet, a mikrofonnál 17 óráig Bedő Erika.

lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

diszkóban sírni nem szoktunk, annál inkább jól érezni magunkat és táncolni, szórakozni. Kedden viszont nem diszkózunk, annál inkább dolgozunk, ugye a hét második napján, május 5. napján vagyunk. És a Györgyiket köszöntjük 05.05-én, azt írja az internet. Tényleg 2/5-ös látok, 5. hónap 5-e. Kedves Györgyi, ez a Györgina női név magyarosítása és érzékeny személyiség sokra értékeli az élet apró örömeit is. Észreveszi a szépet olyan dolgokban is, amiben mások esetleg nem. Azon emberek társaságát értékeli leginkább, akik szellemileg is partnerek számára, és csak azoknak mutatja meg igazi énjét, akikről tudja, hogy megértik, de legtöbbször magában tartja mélyebb gondolatait és érzéseit. Kedves Györgyi, boldog névnapot kívánunk, és köszöntünk téged nagy szeretettel, valamint a születésnaposokat is köszöntjük, akik május 5. napján látták meg legelőször a napvilágot. Egy Ross Stewart felvételt hozok 1978-ból, legyen egy szép napotok!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
6: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
5: LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.

Cum Laude felvételében azt énekeltük, hogy na-na-na, aztán most a következő percekben énekeljük, hogy lá-lá-lá a szeptember felvételit. Játékunk van a Sztár Rádió Facebook oldalán, el ne felejtsétek, a Bakó borozó jóvoltából fogunk sorsolni 5 darab 200 lejes vásárlási utalványt, amit ott lehet lefogyasztani, ugyanis megérkezett a jó idő, és ezzel együtt pedig megnyílik a Bakó Wine Lounge terasza, és elhoztuk a nyereményjátékot velük közösen. Ők kíváncsiak a véleményetekre, ez pedig hozzászólásban várjuk. Írjátok meg kommentben, hogy kivel ülnétek ki a teraszra, mit tetetnétek a saját tálatokra, az lehet sajt, sonka, bizonyos krémek, és milyen bort fogyasztanál innál mellé. Képzeld el ezt a tökéletes délutánt vagy estét a Bakó borozó teraszán, ugye a város köz

központban a törvényszékkel szembe, és szerintem fantasztikus délutánokat és estéket lehetne ott eltölteni. 5 darab 200 lei értékű utalvány talál majd gazdára 3 és 4 óra között, ugyanis akkor érkezik a Bakó Wine Lounge tulajdonosa, Bakó László, és vele fogunk beszélgetni arról, hogy milyen tervei vannak a következő hetekben, hogyha már beköszönt a nyár.

0: Változott a forgalom a központban, tovább drágult az üzemanyag, legyőzte a Rapidot a CFR. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Tovább drágult az üzemanyag. Az újabb áremelkedésekkel minden üzemanyag töltő állomáson 9 lej fölött lehet csak tankolni a benzin literét. Hétfő délután a Petromnál már 9 lej 2-ban ért lehetett csak tankolni a 95-ös oktán számú benzint. A Rompetrolnál és a Molnál is ugyanennyibe kerül a benzin litere, míg az OMV és a Lukoil töltőállomásokon 9 lej 12-baniba kerül 1 liter benzin. A dízel már a 10 lejt közelíti az elmúlt napok drágításainak következtében. A Petrom kutaknál 9 lej 73-baniba kerül a gázolaj litere. Újabb lépéseket terveznek a Parajdi Sóbánya környezetében a kitermelés lehetőségeinek feltérképezésére. A szakemberek egy új sóbányászatra alkalmas munkapont megnyitását vizsgálják. A kutatások a Telegdi bánya rész közelében kezdődnek, ahol fúrásokat végeznek majd. A tervek között szerepel egy lebetonozott meder kialakítása is, amely elvezeti azt a vízmennyiséget, amelyet a tavaly kiépített csőrendszer már nem tud elnyelni. A beruházás részeként mintegy 1,3 km hosszú, szigetelt csatornát építenének a régi bánya födémén, a sószoros bejáratától egészen a kijáratig. Az új rendszer másodpercenként akár 50 köbméter víz elvezetésére is képes lesz. Megváltozott a forgalom ma reggeltől a városközpontban. A mobilitási projekt miatt lezárták a Tompa László utca alsó részét, a Bíróság és a Grében kávézó közötti szakaszon. Ugyanakkor nem használható a Vár utca a Tompa László és a Petőfi utca között. A lezárás érinti az Eötvös József, az Attila utca és a Kornis Ferenc utca alsó részét is. Ezekbe az utcákba csak az ott lakók hajthatnak be. A közlekedés megkönnyítése érdekében újra átszervezik a forgalmat a központban, így a Kőkereszt tértől a Városháza irányába is lehet majd kanyarodni holnaptól. A labdarúgó Szuperliga 7. fordulója zárult tegnap este. Az alsóházban az Unirea Slobozia FC Hermannstadt kiesési rangadón 2-2 lett az eredmény. A felsőházban a bukaresti Rapid-Kolozsvári CFR meccset 2-1-re a vendégcsapat nyerte, amely a táblázat harmadik helyén áll 40 ponttal. Előttük a másik kolozsvári együttes, az Universitatia áll 42 ponttal, a táblázatot Krajova vezeti 45 ponttal. Történelmi sikert aratott a kínai Wu Yizhe a snooker világbajnokság döntőjében. A Sheffieldben rendezett fináléban, drámai csatában 18-17-re győzte le az angol Sean Murphyt. A mindössze 22 éves kínai játékos pályafutása során először hódította el a világbajnoki címet, ezzel ő lett a sportág történetének második kínai bajnoka. A sorozatban negyedszer avattak új világbajnokot. A győzelem jelentős pénzdíjat is hozott, Wu Yizhe 500 000 fonttal gazdagodott. Felmelegedés lesz ma délelőtt, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Választ ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marosport nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Akció.
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
4: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Próbáld ki a Fitfield Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
8: Fitfield. Az egészségért és a szépségért.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: 13 óra 16 perc a szerda délután második órájában vagyunk, külünk itt a stúdióban Mózes Tamással. Mózes Tamás a Moss Fresh tulajdonosa. Én már meg is kóstoltam azt a finomságot, amit idehozott. Üdvözöllek, szia Tamás!
1: Szia Erika, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Élőben is követhetnek bennünket a rádióhallgatók Facebookon, láthatják is ezeket a termékeket, amik itt sorakoznak az asztalon. Erről fogunk beszélgetni, és leginkább arról, hogy Tamás 2024-ben végezte az Erdélyi Vállalkozói Iskolát, vagyis az EVIT, és jött, hogy egy picit motiválja a fiatal vállalkozókat, hogy miért is jó az Erdélyi Vállalkozói Iskola, de azt megjegyezném, hogy Tamás már járt itt, akkor még ott melegében az EVI után, ha jól emlékszem, 2024-ben, azóta azért már sok minden történt veled, de aki nem ismerne, szeretném, hogyha egy picit bemutatkoznál úgy dióhéjban, hogy mivel is foglalkozol, milyen vállalkozásod van, és hogyan telnek így a mindennapjaid.
1: Hát 100%-os gyümölcslégyártó cégünk van itt Székelyudvarhelyen, és emellett most már egy éve van egy új termékünk, a 100%-os natur gyümölcslealapon készült szénsavas gyümölcslevek, aminek eléggé feltörekvő jelenleg a népszerűsége. És hát a mi gyümölcslevenkre azt szoktuk mondani, hogy semmi más, csak gyümölcs.
0: És tényleg 100%-os.
1: Igen, igen.
0: Nem az az üdítőital, amit megtalálunk az üzletek polcain, és tele van még százféle dologgal, ugye?
1: Hát nem.
0: És a másik az, hogy helyi termék. Gondolom, hogy azért helyi gyümölcsökből dolgoztok. Készítitek ezeket az üdítőket?
1: Igen, többnyire helyi gyümölcsökből dolgozunk. Hát itt Udvarhely és az itt lévő vidék azért nem egy őshonos gyümölcstermesztő vidék. Persze vannak.
0: Főleg manapság, hogy lefagynak a kivirágzó gyümölcsfák.
1: Tehát a tavalyi év az egy kihívás volt ilyen szempontból, hogy honnan szerezzük be a gyümölcsöt. Nem is az ár volt a kihívás, hanem az, hogy egyáltalán gyümölcsöt lehessen vásárolni, mert az alma annyira lefagyott, hogy harc volt érte a piacon.
0: Idén lesz?
1: Reméljük.
0: Azért voltak mínuszfokok így az elmúlt két hétben.
1: Hát igen, de én bizakodó vagyok, de nem szeretném elszólni magamat.
0: Mióta foglalkoztok ezzel? Ez egy családi vállalkozás igazából, mert a szüleid is ezzel foglalkoznak. Mióta létezik az, hogy ti gyümölcsleveket készítetek?
1: 2019-től van meg a vállalkozásunk. Hát igen, ez családi vállalkozásként indult. Azóta egy picit növekedtünk. Úgy szoktam fogalmazni, hogy ez most már nem családi, hanem ez egy baráti vállalkozás, mert igazából most már van három kollégám, akik elég közel állnak a szívemhez, mert barátaim is, és nem csak ilyen üzleti kollégás kapcsolatban állunk.
0: Hogyha visszaemlékszem,

0: 2019-re az ugye már 7 évvel ezelőtt volt. Most már van egy ilyen összehasonlítási alapot, hogy akkoriban, a kezdetekben hogyan készítettétek a gyümölcsleveket, vagy milyeneket készítettetek, és hogy most jelenleg hol álltok, azért tudsz mondani pár különbséget.
1: Hát a kezdetekben többnyire bérmunkára voltunk ráállva. De ezt, hogy hozták a gazdák az almát, vitték az almalevet, bérbe gyártottunk. Volt akkor is már

0: Viszont az évek során egyre jobban megerősödtünk a saját termékpalettánkban. Jelenleg 10 féle ízesítésünk van a két szódán kívül. És hát amiben a legtöbbet fejlődtünk, az a technológia. Tehát, hogy jelenleg a gyümölcslé gyártó sorunk, a csomagoló sorunk az teljesen automatizálva van, fizikai munkát most már nem nagyon igényel, igazából gépkezelők vannak most már csak a gyümölcsfeldolgozóban.
1: Hát igazából akkor 2024-ig 5 éven keresztül úgy csináltátok, készítettétek, nyilván, hogy jól működött, jól ment minden, de mondhatni azt, hogy akkor még kis cipőben voltatok az Evi előtt, az Evi után azért egy jó nagyot változott az egész vállalkozás?
0: Bizonyos szinten igen, tehát hogy ez azért is fontos volt ott a 2024-2023-ban nyertünk egy pályázatot, amivel egy komoly befektetést tudtunk behúzni a cégbe, és amivel tudtuk ezt a már mint említettem a teljes gépsorunkat automatizálni, viszont megvolt a technológiánk, de hát a gyümölcslé nem adja el magát.
1: Na, így van, ahhoz igen, kell,
0: és
1: kell tenni.
0: Ebben nagyon-nagyon sokat segített az Evi, hogy mivel a cég is növekedett, hogy rendszerekbe kezdjünk el gondolkodni, marketingtől elkezdve, most pénzügyeken keresztül, ugye az Evi-ben több hétvégén keresztül mindig egy bizonyos témát, egy hétvégére való témát göngyölítetek fel, tanultok meg, vagy próbálnak megtanítani nektek, ahol nagyon-nagyon sok új információt kapsz a képző előadóktól, a tanároktól, és hát igen, tehát mindig emlékszem, hogy úgy vártam azt a hétfőt, hogy na, akkor fogjunk neki dolgozni, hogy mit tudunk a hétvégéből most beépíteni.
1: Amit tanultatok, azt kamatoztattátok
0: jövő héten. Igen, hogy hogyan fogjuk tudni ezt az egészet implementálni. Ebben az egész képzésben még nagyon-nagyon fontos szerepet vállal a közösség, mert szerintem az fontos, hogy az Evi-ben mindig olyan kis és középvállalkozások, startupok jutnak be, akik nagyjából egy szinten vannak, nagyjából hasonlóak a problémáik, vagy hasonló dolgokkal küzdködnek, és van, aki már bizonyos lépcsőket már meglépett, mások még picit vissza vannak, de hogy ezért is jó ez az egész, mert egymás között is nagyon-nagyon sokat tudtok eszméket cserélni, stratégiákat, vagy éppen megoldásokat adni, tippeket a másiknak, és nagyon hasznos volt ilyen szempontból. És a másik az, hogy nem vagy egyedül. Tehát ugye a 3 hétvégén keresztül igazából elég komoly belátást kapsz egy másik cégbe, és lehet, hogyha már tapasztaltabb vagy, vagy most már, hogyha szembesültél ezzel a problémával, akkor tudsz segíteni a másiknak is. Mégiscsak másabb az is, hogy kapsz egy megerősítést, hogy tényleg ezek a dolgok működnek, és nem csak az van, hogy kapsz egy elméleti tudást. És ami még nagyon fontos az, hogy mindig a saját cégeddel dolgozol. Nem egy általános problémáról, nem egy valamilyen esettanulmányról akár, hanem tényleg a te cégedben dolgozol egész végig, arról kérdezhetsz reális problémákat, vagy tényleg reális dolgokra a megoldásokat meg tudod kapni.
1: Mielőtt beiratkoztál, hol hallottál te az Eviről? Vagy honnan jött neked ez az iskola?
0: Volt barátom, aki már az első évadban már szerepelt, és igazából tőle hallottam először.
1: De jó, és ilyenkor azt kell tudni, hogy azért nem vagytok ilyen 100 fős csoportban, mert ha jól tudom, akkor kevesen vagytok, 10 valami?
0: Ha jól emlékszem, akkor mi 15-ön végeztünk.
1: Na, hogy akkor tényleg tudnak a mentorok és az előadók

0: személyre szabottan foglalkozni az adott vállalkozóval, a vállalkozással, és külön tudtok ilyen beszélgetéseket folytatni. Tehát nem úgy kell elképzelni az Evit, hogy beülsz 3 napra, hétvégére, hallgatod a beszédet, félig alszol el, álmos vagy, csak aztán vasárnap hazamész.
1: Nem, egyáltalán.
0: Interaktív.
1: Igen, interaktív. És tényleg nagyon sok aktivitás van az egészben, és tehát, hogy itt megint csak tényleg a közösség erejét és ezt az Evis közösséget tudnám kiemelni, amikor tényleg egy vagány csapat kialakul, igazából vállalkozókból, Erdély mindenfeléből, akkor ennek az egésznek van egy olyan vagány flow-ja, magyarul.
0: Igen. Hogy kell elképzelni ezt? Azt tudom, hogy egy hétvége a 4-ből a Székelyudvarhelyen szokott zajlani, a többi pedig hogy szokott megszerveződni?
1: Ez változó. Mm-hmm. Ez változó. Nekünk úgy volt, hogy Udvarhely, Kolozsvár, mm-hmm. Szováta volt az utolsó, és volt egy Csíkszereda. Igen. Viszont az idei Eviben ott teljesen más.
0: Ők is újítottak valószínűleg.
1: Igen,
0: valamit.
1: Tehát ugye a helyszínek azok nem fixek, tehát hogy most tudom, hogy voltak Brassóban, Vásárhelyen, igen. Azért az Udvarhely az eléggé fix szokott lenni.
0: Igen. Hazai pályán mégiscsak jobb. És akkor ahány hétvége, annyiféle téma mesél, pontosan milyen témákat érintettetek? Melyek voltak azok a pontok, amelyek minden vállalkozónak számítottak, hogy ezen változtatni kell, erről beszélni kell, ezek problémák lehetnek?
1: Hát az elején a stratégiával kezdődik igazából, uh-huh. stratégiai tervezéssel, és utána a következő hétvégéken van egy teljes hétvége marketing, van pénzügy, könyvelés, tehát ezek mind olyan dolgok, amikkel nap mint nap találkozol egy vállalkozásban.
0: Neked melyik volt az a lényegesebb téma, amire mindenképp szükséged volt, hogy tanuljál, hogy tudj változtatni, miért kerested fel ezt az iskolát? Miben nem voltatok erősek? Kérdezzem úgy.
1: Hát a növekedéshez igazából nagyon fontos az, hogy tényleg rendszerekbe tudjál gondolkozni, rendszereket tudjál kialakítani, és azt úgy gondolom, hogy ezt könyvekből nehezebben lehet elsajátítani, mint akár egy ilyen előadássorozaton. És hát nekem az egyik legfőbb dolog, amiben nagyon-nagyon sokat léptünk előre, az a marketing volt. Amellett, hogy nagyon tetszettek és nagyon jó volt, nagyon sokat tanultam azon a hétvégéken, a marketing hétvégéken, és hétvégén azokon a napokon, megismertem a jelenlegi marketingesünket is, a marketinges csapatot, most már csapatról beszélünk, ők is szépen fejlődtek, akivel most már 2 éve, hogy együtt dolgozunk, és ez a vállalkozásunkat nagyon sokat elősegítette, ön elősegítette a brandnek az építését, a márkaépítést, és hát azóta látszik is a terméken is, mert új címke, uh-huh. Teljesen új dizájn, weboldal.
0: Úgy tetszik
1: folyamatos,
0: amúgy.
1: Folyamatos jelenlét az online felületeken, úgyhogy...
0: Igen, a mai világban azért az online felületek azok, hát igen, kell menjenek, igen. Kell működjenek, mozgás kell ott legyen. Nagyon vagány, nyárias a dizájn, tengerpart. Nagyon jó, tényleg. Az ember jön, hogy tényleg bontsa meg, és fogyasszon belőle egy kortyot. Akkor konkrétan te tudtál változtatni problémákon az Evi után?
1: Persze, nem
0: fejlődtetek.
1: A sok tanulás mellett sok dolgot be is tudtam implementálni, sok mindent használunk azóta.
0: Az egész család, vagy inkább ugye a fiatalabb generáció, akik
1: hát inkább
0: átlátjátok a mai...
1: Igen, ez inkább ez...
0: Trendet.
1: Igen, ez a... Hát ebbe a vállalkozásba, a gyümöslé gyártásba ezt mindenképp használjuk.
0: Jó, akkor kicsit beszéljünk, azt mondta, több mint 10 féle ízvilág?
1: Igen.
0: Konkrétan akkor a termékekről milyen ízvilágú gyümölcslevek vannak, vagy ezek a dobozos szénsavas üdítők is milyen ízvilágban kaphatóak meg? Azt tudom, hogy ezek almásak, ugye?
1: Minden gyümöslevünk alma alapú.
0: Alma alapú? Igen. Ja, igen.

0: Igen.
1: A szódával kezdeni, ez tényleg, ezt igazából egy ilyen kísérletezésből, próbából találtuk ki, és az elején csak a sima almaszóda volt, és a tavaly nyáron jöttünk ki ezzel a bodzás almaszódával. 100%-os natúr gyümölcslevek az alapjai mind a kettőnek. A bodza is az egy kivonat, egy vízalapú kivonat, úgyhogy tényleg nem tartalmaznak semmilyen hozzáadott anyagot, és ugye hát szénsavas víz.
0: Jobban oltja a szomját.
1: Igen, ez nagyon sok ilyen visszajelzésünk volt, hogy a gyümölcsleveink azok túl édesek. Hát mert a gyümölcsléhez nem adunk hozzá semmit, és nem is veszünk ki belőle, hanem igazából ahogy préseljük, úgy csomagoljuk. Viszont jöttünk ezzel a termékkel, amelyik nagyon népszerű lett a fiatalok körében is, a sportolók körében is, meg úgy unblock igazából nagyon-nagyon-nagyon széles az a réteg, akinek ez tetszik. És pont azért, mert egy megoldás egy olyan szénsavas gyümölcslére, amit megszoktunk igazából a nagy ipari gyártóktól, mert itthon, Romániában nem is nagyon lehet ilyen hasonló terméket kapni. Ez Magyarországon egy almafröccs, az szinte minden vendéglátóhelyiségben megtalálható, viszont ez itthon ennyire nem népszerű. Ezért sokszor kell is, be is kell mutassuk, és kell edukáljuk is úgymond a vásárlókat, a vásárlóközeget, mert nem tudják sokan elképzelni, hogy ez milyen lehet, de szerencsére nagyon népszerű, és egyre népszerűbb.
0: Az már jó, hogy népszerű, így 7 év után tényleg eljutottatok erre a szintre, hogy már nagyon sokan fogyasztják ezt, de hol találják meg őket? Vannak üzletekben, azt tudom, láttam. Ezen kívül most jön a nyár, jön a szezon, jönnek az események, rendezvények, fesztiválok, azért jelen vagytok nagyjából ezeken?
1: Igen, van egy pár fesztivál, ahová szoktunk járni, és részt szoktunk venni. Itt többnyire van egy mozgó mobil bárunk, itt többnyire olyan koktélokat készítünk, aminek az alapanyagját teljesen mi adjuk, persze kivétel az alkohol, saját készítésű szőrpők, saját készítésű gyümölcslevek, vagy akár a szénsavas gyümölcsleveink is. Szerencsére megkaptuk azokat a bárosokat, akik hisznek a termékünkben, és az egyik barátunk nagyon komoly ilyen signature koktélokat is készített ezekkel az italokkal, gyümölcslevekkel, és tényleg az elején még én is kicsit így ószkodva próbáltam ki, vagy úgy nehezen jött át, hogy milyen lehet egy mondjuk egy ilyen bodza alma gin, gin tonic helyett, hát meg kell kóstolni.
0: Meg kell kóstolni, ki kell próbálni.
1: Igen, ezt ki kell próbálni. Ezt ki kell próbálni.
0: De most jönnek a melegek, a jó idők, hát igen. Szerintem ennél jobb hűsítőital nem is szükséges. Miért jobb egyébként? Mivel tudnál ám kampányolni, hogy miért a Moss Fresh, és miért nem az általános üdítőitalok, amik az üzletek polcaim vannak?
1: Természetesség. Tehát, hogy...
0: Egy szóval.
1: Ennyi, igen, tényleg, hogy... Hát a gyümölcsleveknél az semmi más, csak gyümölcs. Tehát, hogy ahogy préseljük, úgy csomagoljuk. Itt az azért nem mondható el, mert hogy ezt ugye felszénsavazzuk, és ahhoz, hogy szénsavazni tudjuk, ehhez muszáj vizet is adjunk, mert annyira sűrűek és rostosak a gyümölcsleveink, hogy az elején, amikor elkezdtük a teszteket, akkor nem maradt meg a szénsavasságuk. És ezért kellett növeljük a víznek a dózisát, de szerintem most már elkaptuk azt a receptet, amikor a víz és a gyümölcslé harmóniában van.
0: Akkor mesélj egy picit a sűrűbb és a rostosabb gyümölcsleveitekről. Azért ott többféle ízvilág van, kombináció pontosabban, ott van 2-3 féle íz is egyben.
1: Hát egy olyan gyümölcslevünk van, amelyik ennyire ilyen több íz van benne, az a céklealma sárgarépa, és akkor itt emellett ott van a homoktöv is,

0: amit nagyon sokat, nagyon sok ember gyógyászati szempontból fogyassza, és emellett vannak a bogyós gyümölcseink, az áfonya és a málna, amit hargitai málnáról és hargitai áfonyáról beszélünk, amit a egy helyi közbirtokosságtól szerzünk be.
1: De jó. Tényleg hazai.
0: Igen, ez tényleg azokra a gyümölcsleveinkre nagyon büszkék is vagyunk, és ez román vidékeken is nagyon, tehát hogy ez egy plusz, hogy tényleg ennyire hazai, és hogy itteni helyi gyümölcsből készült az egész, és helyi feldolgozás is. Akkor emellett van a vilmaskörte, őszi barack, gyömbéres levünk, ezek, hát most már azt kell mondjam, hogy ezek ilyen alapok, ja, és na persze a sima almali.
1: Sima almali, hát az szerintem a legalapabb most már mindenkinek a körében. Amikor beiratkoztál az Evire, akkor volt egyfajta válogatás, azért megnézik, hogy milyen vállalkozók szeretnének Evit végezni, hogy érdemes azzal foglalkozni, vagy most tegyük fel, hogy gyümölcslevekkel foglalkoztatok, és úgy jelentkeztél, hogy van nekem egy ilyen vállalkozásom. Van valamilyen válogatás, vagy milyen
0: van
1: téma?
0: Egy válogató. Igen, van egy válogató. Nem a cégnek a profilját vizsgálják, hanem vannak bizonyos kritériumok, amiknek meg kell felelni, hogy nem tudom, most már nem emlékszem, azt hiszem, 5 évesnél nem lehet idősebb a céged.
1: Ja.
0: Most talán a forgalmat is nézik. Tehát, hogy azért van egy bizonyos válogatás, és hát azért fontos az, hogy tényleg valamilyen szinten egy forma kell legyen a társaság, hogy mindenkinek át tudjon menni ugyanaz az előadás.
1: Motivációt kérünk szépen tőled. Te, mint Evis diák, mit ajánlanál a fiatal vállalkozóknak? Miért végezzék el ezt az iskolát? Hogyha gondolkoztak eddig, hogy segítségre van szükségük, de nem tudják merre tovább, akkor miért döntsenek úgy, hogy igen, ők beiratkoznak, és ők is 4 hétvégét erre szánnak?
0: Hát az egyik legfontosabb az a közösség, az Evis közösség, aminek most már van egy elég nagy számú alumni csapata, egy végzős csapata, amiben, hogyha bekerülsz, azért Erdély minden pontjáról különböző vállalkozókat ismerhetsz meg, akik biztos, hogy segítőkészen állnak, hogyha bármilyen kérdésed vagy problémád lenne, és tudnak segíteni. A másik dolog az, hogy ez egy olyan képzés, ahol egy olyan képzéssorozat, ahol a te cégeddel, a te vállalkozással foglalkozol, és reális problémáidat vagy kérdéseidet tudod megfejteni, megoldani, vagy megkapni rá válaszokat. És ami nagyon fontos, amiről még idáig nem is beszéltünk, hogy az utolsó hétvégén az a mentor hétvége, amikor te választasz magadnak mentort, és tényleg van egy napod, hogy csak a te vállalkozásoddal, és csak tényleg azzal a szegmenssel, amit téged a legjobban érdekel, és tényleg arról beszéljetek, és ezek a mentorok általában már sikeres vállalkozók, komoly szakemberek, akikhez valószínű, hogy másképp nem tudnál eljutni.
1: Ezekkel a mentorokkal mai napig tartod a kapcsolatot? Tudsz kérni segítséget? Persze. Bármilyen probléma van?
0: Igen. Igen, és itt volt olyan előadó, aki most például egy ilyen pénzügyekben, vagy bármilyen ilyen számolási dolgokban, most nagyon sokat tudtam utána, és én kollaboráltam vele, és tudott segíteni nekünk.
1: Szuper, akkor mindenféleképpen megéri az Erdélyi Vállalkozó Iskolát elvégezni.
0: Ez biztos, és tényleg ott vannak még azok a hétvégék és az éjjelbe nyúló beszélgetések.
1: Közösségi élmény.
0: Ami, ahol akár tényleg hosszú távú és szoros barátságokat is kötött.
1: Lásd, most már kollégád a marketinges.
0: Így van.
1: Jó, Tamás.

0: András, hát szerintem kellőképpen motiváltad a fiatal vállalkozókat, és minket is, hogy minél több ilyen almafröccset fogyasszunk így a jó idő közelettével, úgyhogy bátorítunk mindenkit, hogy inkább fogyasszanak természetes gyümölcsleveket és ilyen mozfres szódás almaleveket, mint sem azokat a üdítőket, ami nem 100% gyümölcsből vannak. Úgyhogy nektek egy jó szezont kívánok.
1: Köszönöm
0: továbbra
1: szépen.
0: Is sok sikert, és hát ha még meglátogatod a Sztár Rádió stúdióját.
1: Remélem. Köszönöm szépen.

0: kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Altéh fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.

0: Indul a népviselet program. Jóvá hagyták az állattenyésztési támogatási keretet. A fiatalok nélkül játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A kormány jóvá hagyta az idei támogatási keretet az állattenyésztési ágazat számára. A 2026-os keretösszeg meghaladja a 137 millió lejt. Ebből közel 40 millió lejt a szarvasmarha, bivaj, sertés és lófélék tenyésztésére különítettek el, míg több mint 98 millió lej jut a jú és kecske állomány támogatására. A mezőgazdasági minisztérium költségvetéséből biztosított összeget szubvencionált szolgáltatások formájában kapják meg a gazdák. A támogatást mezőgazdasági tevékenységet folytató mikro, kis és középvállalkozások, egyéni és családi vállalkozások, termelői igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek, valamint mezőgazdasági termékeket előállító jogi személyek vehetik igénybe. Menesztették a digitalizációs hatóság vezetőjét, Drágos Krisztián Vládot jelentette be a miniszterelnök helyettes Oanák Gyorgyiu. Szerinte az intézmény működése rendszer szintű kockázattá vált az ország számára. A kormányzati elemzés súlyos vezetési hiányosságokat tárt fel, amelyek veszélyeztetik a stratégiai projekteket és az Európai Uniós források felhasználását. A döntést többek között a Giseul.ro és a SEAP platformok súlyos fennakadásai indokolták, amelyeket alapvető adminisztratív mulasztások okoztak. A hibás pénzügyi gazdálkodás következtében az államnak több mint 14 millió lejes kiadást kell fedeznie, elveszített Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos perek miatt. Hargita megye tanácsa idén is elindítja a népi és hagyományos viseletek elkészítését és beszerzését támogató programját. A pályázati lehetőség civil szervezetek, jogi és természetes személyek, valamint egyéni és családi vállalkozások számára egyaránt nyitott. Az idei keretösszeg 300 ezer lej, amelyből újabb népviseletek és hagyományos öltözékek készülhetnek el. A pályázatok benyújtási határideje június 3-a déli 12 óra. Bajnokit játszik holnap délután a férfi kézilabda csapat. Az A-osztályos bajnokság felsőházi rájátszásának 12. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a listavezető bukaresti Steaua otthonában lép pályára, a mérkőzés szerdán 15:30-tól kezdődik. A találkozón nem lesz ott a csapat vezetőedzője Palatka Barna, valamint az együttes 9 utánpótláskorú játékosa sem, mivel az IFI 1-es korcsoport országos döntőtornáján szerepelnek. A VSK-t Kocs Levente irányítja majd a kispadról. Döntetlen lett a futszál rangadón. Tegnap a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik és a Marosvásárhelyi VSK a teremlabdarúgó első liga felsőházi rájátszásának 7. fordulójában csapott össze, 2-0-ás vendégvezetés után a három székiek egyenlítettek, a 2-2-s végeredmény már az első félidő végén kialakult. A szentgyörgyiek 7 pontos előnnyel állnak a döntőbe jutást érő második helyen. A délutánra is napsütéses időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Mi azt a zenét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Ernie énekel és Lotfi Begi közreműködésével érkezik a Te meg én című sláger 2024-ből. Ti meg én még 17 óráig fogunk együtt sztárdélutánozni és a Sztár Rádió Facebook oldalán játszani, mert hogy a Bakó Wine Lounge jó voltából fogok sorsolni 5 darab 200 lei értékű vásárlási utalványt. Megnyitották a terasszukat a Bakó Borozónál a Városközpontban, és szeretnének véleményt kérni tőletek. Kíváncsiak arra, hogy kivel ülnétek ki a teraszra például, mit tetetnétek a saját tájaitokra, sajt, sonka, krémek, stb. És milyen bort fogyasztanátok emellé. Hát el kell képzelni egy tökéletes délutánt vagy estét a Bakó Wine Lounge teraszán, és szerintem már mindenki kívánkozik is egy finom fröccsre. 5 darab 200 lei értékű utalvány, amit majd 3 és 4 óra között fogunk kisorsolni. Nézem közben a hozzászólásokat, lássuk, milyen bort szeretnétek. Száraz fehérbor írja Zsófi, gyöngyöző fehérbor írta Kriszta, aztán Magyari Krisztina azt írta, hogy sajtfélék prosciutto, mártogatós és pirítós rozival kombinálva. Ez így nagyon jól hangzik. Lázárenc írta, hogy sajtfélék, minél több annál jobb. Sonka, dió, szőlő és egy finom száraz fehérbor mellé. Hogyha nyár van, akkor fröccs. És be is jelölte a kedves párját. Ó, azt írta Bakó erre, hogy jó borból jó fröccs, mi is ezt valljuk. Köszönjük szépen. Hát nagyon-nagyon szeretem én is a fröccsöt, úgyhogy ha én most elképzelném, hogy a Bakó Wine Lounge teraszán vagyok, akkor valószínű, hogy fehér szárazbort fogyasztanék és fröccsként. Na meg természetesen nagyon sok sajtfélét tetetnék a tárra, de jöhetne sonka ugyanúgy, és olivabogyó, én még azt nagyon-nagyon szeretem. Timi írta, hogy egy finom kis sajtál, olivával, szőlővel, száraz fehér proszekkóval párosítva, hogy hangzik egy kellemes estén, és bejelölte a barátnőjét. Akkor lehet menni a Bakó teraszára. Remélem, hogy már ezek a hozzászólások abban is segítenek, hogy megszervezzetek egy közös délutánt, egy közös estét, és együtt töltsétek azokat az órákat a Bakó teraszán egy jó finom bor mellett. De majd egy óra múlva elmondja a tulajdonos is, hogy mikre készülnek a következő hetekben.

0: like music. Star reklám.
1: A Delconet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri!
1: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
3: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székely udvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
1: Benglass, ha többre vágysz!

0: Ha bútor, akkor rózsafa.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor.

0: áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
2: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Ez jó Ace of Base felvétel, május 5-én a Sztár délutánban 14:30 lesz, egy perc múlva. Hát itt feje tetejére áll a forgalom Székely udvarán a következő napokban, nem tudom láttátok-e, hogy mit osztott meg 17 órával ezelőtt Szakács Pál István polgármesterünk. Azt írta, hogy nagyon nehéz és megterhelő időszak veszi kezdetét városunk forgalmában, a belvárosban ugyanis elkezdődnek az útfelújítási munkálatok. Vagyis mától vannak a forgalmi változások, a mobilitási projekt munkálatai miatt lezárták ma már a Tompa László utca alsó részét a Bíróság és a Gdében kávézó közötti szakaszon, úgyhogy arrafele nem tudtok venni. Emiatt is fel van torlódva a forgalom a Bethlen utcán felfele. Hát nem minthogyha nap mint nap délutánunként nem lenne ott dugó a Bethlen utcán, de aztán most tényleg ötször annyi kocsi van. Fontos változások viszont lesznek, nem lesz használható a Vár utca, a Tompa László és a Petőfi utca között, és lezárás érinti az Eötvös József, az Attila utca és a Kornis Ferenc utca alsó részét is. Ezekbe az utcákba csak az ott lakók hajthatnak be. A helyzetet pedig az is nehezíti, hogy a Vásártér utca vasúti átkelőjét is lezárták 10 napra, vagyis május 15-éig a teljes felújítás és a sínpár cseréje miatt, azt viszont nem bánjuk, mert már nagyon rossz állapotban volt. Forgalom átszervezés van a belvárosban, a közlekedés megkönnyítése érdekében pedig átszervezték a forgalmat, így a Kőkereszt tértől a Városháza irányába.

ismét lehet kanyarodni majd balra. Ezt a megoldást tavaly is alkalmazták, és jól működött, szerintem hosszú távon is lehetne alkalmazni. Jelenleg akkor milyen folyamatban lévő munkálatok vannak? A Tompa László utcában zajlik az útpálya alapozása és az ivóvízhálózat javítása. Emellett ugye az Orbán Balázs utcában aknák és víznyelők szintbehozása történik, és jövő héten indul az aszfaltozás a Szelke felé vezető úton, és hát akkor az Eötvös József utcában a munkálatok a jövő hét második felében fognak elkezdődni. Még idén be fognak fejeződni ezek az útépítési munkálatok, de addig is kérik a lakosság türelmét és megértését, főleg ugye a gépjármű vezetők türelmét kérik a legjobban. És már mától déltől megváltozott a városközpontban a forgalmi rend. Még hozok néhány információt, addig is itt van 1996-ból a Brux System.

kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír! A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 098

Sztárrádió, a legnagyobb slágerek változatosan. Itt délután 3:43 után vagyunk 5 perccel, vagyis 10 perc múlva 3 óra és a közlekedésről beszéltünk. Hát igen, nagyon nehéz és megterhelő időszak veszi kezdetét. Székelyudvarhely forgalmában, a belvárosban ugye elkezdődnek az útfelújítási munkálatok, és ezzel kapcsolatban mondtam el néhány részletet, hogy melyek azok az utcák,

amelyek teljes egészében le lesznek zárva, és hát forgalmi változás következik abból a szempontból is, hogy újra átszervezik a forgalmat, így a Kőkereszt tértől a Városháza irányába is lehet majd kanyarodni, tehát balra. Nem csak a Betlen utca fele, hanem balra is. És ki is tette Székelyudvarhely városa, hogy déltől megváltozik a forgalmi rend, és kérik a gépkocsi vezetőket, hogy figyeljenek a forgalom irányító táblák jelzéseire, illetve az új sárga színű ideiglenes útburkolati festésekre, amelyeket felfestett a szakcég, és a forgalom irányításában fontos szerepet vállal mindig is a székelyudvarhelyi helyi rendőrség. Kérik, hogy közlekedjetek óvatosan, elővigyázatosan, és hát balesetmentes kilométereket kívánok mindenkinek, jó utat, és várom a közlekedési infókat a 0757 5751 71-es számra, mi pedig zenélgetünk tovább ebben a 23 fokban, amikor ragyogóan süt a nap. Let the sunshine! So lovely when it's sunny.

0: Indul a népviselet program. Jóvá hagyták az állattenyésztési támogatási keretet. A fiatalok nélkül játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A kormány jóvá hagyta az idei támogatási keretet az állattenyésztési ágazat számára. A 2026-os keretösszeg meghaladja a 137 millió lejt. Ebből közel 40 millió lejt a szarvasmarha, bivaj, sertés és lófélék tenyésztésére különítettek el, míg több mint 98 millió lej jut a jú és kecske állomány támogatására. A mezőgazdasági minisztérium költségvetéséből biztosított összeget szubvencionált szolgáltatások formájában kapják meg a gazdák. A támogatást mezőgazdasági tevékenységet folytató mikro, kis és középvállalkozások, egyéni és családi vállalkozások, termelői igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek, valamint mezőgazdasági termékeket előállító jogi személyek vehetik igénybe. Menesztették a digitalizációs hatóság vezetőjét, Drágos Krisztián Vládot jelentette be a miniszterelnök helyettes Oánák Gyorgyiu. Szerinte az intézmény működése rendszer szintű kockázattá vált az ország számára. A kormányzati elemzés súlyos vezetési hiányosságokat tárt fel, amelyek veszélyeztetik a stratégiai projekteket és az Európai Uniós források felhasználását. A döntést többek között a Giseul.ro és a SEAP platformok súlyos fennakadásai indokolták, amelyeket alapvető adminisztratív mulasztások okoztak. A hibás pénzügyi gazdálkodás következtében az államnak több mint 14 millió lejes kiadást kell fedeznie elveszített Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos perek miatt. Hargita megye tanácsa idén is elindítja a népi és hagyományos viseletek elkészítését és beszerzését támogató programját. A pályázati lehetőség civil szervezetek, jogi és természetes személyek, valamint egyéni és családi vállalkozások számára egyaránt nyitott. Az idei keretösszeg 300 ezer lej, amelyből újabb népviseletek és hagyományos öltözékek készülhetnek el. A pályázatok benyújtási határideje június 3-a déli 12 óra. Bajnokit játszik holnap délután a férfi kézilabda csapat. Az A-osztályos bajnokság felsőházi rájátszásának 12. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a listavezető bukaresti Steaua otthonában lép pályára, a mérkőzés szerdán 15:30-tól kezdődik. A találkozón nem lesz ott a csapat vezetőedzője Palatka Barna, valamint az együttes 9 utánpótláskorú játékosa sem, mivel az IFI 1-es korcsoport országos döntőtornáján szerepelnek. A VSK-t Kocs Levente irányítja majd a kispadról. Döntetlen lett a futszál rangadón. Tegnap a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik és a Marosvásárhelyi VSK a teremlabdarúgó első liga felsőházi rájátszásának 7. fordulójában csapott össze, 2-0-ás vendégvezetés után a három székiek egyenlítettek, a 2-2-s végeredmény már az első félidő végén kialakult. A Szentgyörgyiek 7 pontos előnnyel állnak a döntőbe jutást érő második helyen. A délutánra is napsütéses időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk! Sztár délután, ahol a vidámság lakik!

0: Szeretnénk.
1: I like music. Sztár reklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gép kezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
7: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transp Tourral!
8: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
7: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
8: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
7: Ha indulsz, ha érkezel, Transp Tour International.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Rozé Fröccs délután 3, hát még nincs, vele, hogy már elmúlt 3 óra, 4 múlt 3 perccel, annyi, hogy Rozé nincs a kezünkben, egy jó Rozé Fröccs, de itt van egy borbár tulajdonos, Bakó László Hunor, akit köszönhetek itt a stúdióban. Szia, üdvözöllek!
1: Szia, Erika, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket.
0: Így van, nézőket, és szinte rossz oldalon tettem közzé az élő videót, mert szinte a saját privát oldalamról közvetítettem az élőadásunkat, de most már a Sztár Rádió oldalán nézhettek bennünket, követhettek, hallgathattuk, és a Well Hello felvétele után, hogyha valaki megkívánt egy rozé fröccsöt, akkor irány a Bakó terasz, mert olyan jó idő van, 23 fok, ezt vártuk.
1: Bizony, bizony, legjobb idő fröccsözni.
0: Ezt vártuk, és meg is nyitott a Bakó Wine Lounge terasza. Ezzel kapcsolatban pedig mi nyereményjátékot indítottunk, képzeld már 6 óra után, 6:30 magasságában, és erre vártuk a véleményeket, hozzászólásokat. Na nézzük meg, hogy hogyan áll ez a játék, mit szólsz. Aztán majd együtt fogjuk kisorsolni a nyerteseket. Jó, itt közben megy a műsorunk, és...
1: Utoljára, amikor néztem, 200 körül volt a hozzászólás.
0: Na, lássuk. Egyet frissítettem. Hány hozzászólásunk van? Na, még egy kellene, és akkor meg lenne kereken 200.
1: Na, szuper.
0: Wow, szuper. És az volt a kérésünk, és még mindig az a kérésünk egy fél órán keresztül, hogy írjátok le a véleményeteket hozzászólásban, hogy kiverülnétek ki a Bakó borbár teraszára, milyen finomságokat fogyasztanátok el egy tál formájában, az lehet sajt, sonka, krémek, oliva, vagy még mit lehet felsorolni.
1: Hát igen, igazából minden, ami a borhoz illik.
0: Minden, ami a borhoz illik.
1: És
0: milyen bort innátok. Te nézted? Láttam, hogy közben kommenteltél egy-két hozzászólásra.
1: Ma,

0: Az a lényeg, vagy az a kérésem a nézők és a hallgatók fele, hogy minél specifikusabban írják le ezeket az igényeket, vagy a kéréseket, annál jobban tudunk belőle dolgozni majd a jövőre nézve, sőt a nyárára majd.
1: Szerintem a 199 hozzászólásból 190 abból áll, hogy sajtár. Minél többféle sajt. Ezt nagyon-nagyon sokan írták. Meg a sonkát is írták rengetegen, a szőlőt, és szerintem a fehér bor az, ami
0: meglepően sok a rozében.
1: Igen, amúgy rozét is láttam.
0: Sok a fröccs, és a...
1: A vörösbort is írták, meg proszekkot is láttam, hogy írták. Igen. Van, aki szendvicset szeretne.
0: Meg koktélt és limonádét.
1: Igen, koktél, limonádé. Na, de ezekről mind-mind beszélgettünk, mert ezekből mind kérhettek a Bakó borbárban. Az előbb kérdeztem, hogy akkor hogy hívjuk, Bakó Wine Lounge, borbár, itt közben pedig történik majd egy átkeresztelés is a teraszt illetően, úgyhogy mindenféleképpen lehet hívni és szólítani ezt a csodás helyet itt Székelyudvarhely központjában. Aki nem tudná, mondjuk el, hogy hol is található ez a Bakó borbár.
0: Bethlen Gábor 2 törvényszékkel átelemben. Nagyon igen, szépen látszik most már a terasz körülvonalazódott, minden ernyők, asztalok zöld, úgyhogy jó idő van, minden adott ahhoz, hogy használjuk a teraszt, az új teraszt.
1: Úgyhogy inkább a borbárba térjetek be, mint a törvényszékre. Úgyhogy ha Bethlen utcán jártok, akkor most tényleg minden adott arra. A vendéglátás viszont most elég nehéz helyzetben van itt Romániában, meg Romániában egyébként is most néhány percet tették közzé, megbukott a kormány, a politikai válság tovább marad, azt gondolom, hogy még nektek sem túl jó hír.
0: Nem, sőt, hát eddig is egy elég bizonytalan időt éltünk az elmúlt fél évben, sőt, talán most már egy évben, amit a vendéglátást illeti. Nagyon ingadozó volt a fogyasztás, visszaesett a fogyasztási kedv, nagyon megfontoltak a fogyasztók ilyen tekintetben, és sajnos az a mi ágazatunkat érinti a legelsőbben, mert ugye ezek már valahol egy luxus kategóriába tartozó cikknek számítanak azért még itthon, és amit az elsőre megvannak maguktól az emberek, az valahol ez a szórakozás. És ami drága. A drága a mulatságok.
1: Pedig Romániában szeretnek inni az emberek, sőt a székelyek még jobban.
0: Hát igen, meg mulatni, bulizni, tehát hogy azért van múltja, jövője, jelenje, csak az a baj, vagy azt vettük észre, hogy az elmúlt fél évben, egy évben, hogy nagyon ingadozó, tehát nem kiegyensúlyozott. Vannak nagyon erős órák, tehát amikor nagyon-nagyon intenzív a kereslet, most értem, most 11-től este éjszakáig talán, akkor van egy nagyon intenzív megmozdulás, és máskor este már nagyon visszaesett a fogyasztás, tehát hogy amikor megnyitottunk az elejétől, volt már kora este kereslet, volt már kora este fogyasztás, és tényleg egy kiegyensúlyozott, kiszámítható fogyasztási folyamat volt. Most pedig nagyon ingadozó, nagyon hullámzó az egész, de jelen gazdasági helyzetre tekintve nehéz, tehát nehéz.
1: Tehát nem csak nektek emberek nehéz, hanem egész Románia szerte a vendéglátóiparban, és hogyha lebontanánk, hogy udvarhelyszék, van valami különbség országosan, vagy udvarhelyszéket illetően? Hát, vagy konkrétan udvarhelyt illetően?
0: Itt van inkább tapasztalatunk, de vagyunk kapcsolatban a Gyergyómedencéből is vendéglátó egységekkel, fel Parajt fele, Szováta fele, de összességében a régió Kolozsváron is nagyon érdekes visszajelzéseket adok Kolozsváról is, hogy ott is mennyi egység bezárt, vagy mennyi vendéglátó egység függesztette fel a működését pont ez gazdasági helyzet miatt. Nem egyszerű, arra kérem minden is a tisztelt hallgatóságot és a nézőket is, hogy amennyiben tehetik és amennyiben módjuk van rá, lehetőségük van rá, támogassák a helyi, akár a kisebb vendéglátó egységeket, tehát így összességében beszélek mindenkinek a nevében szerintem, mert ez egy olyan időszak a túlélésről szól, és arról szól, hogy az egylej forgalom is jobb, mint a nulla forgalom, és biztos vagyok benne, hogy akár szervezetrendezvény, szervezet esemény, vagy csak egy kávézás, egy borozás, minden egyes cent, minden egyes bani lej számít ilyenkor a vendéglátó egységeknek, mert sokan szívvel, lélekkel csinálják, és ezekért érdemes harcolni, érdemes kiállni, és ezt szeretnénk mi is, hogy ne csak túl kelljen élni, hanem meg is lehessen itthon belőle élni.
1: Épp azt akartam mondani, hogy sokan szívvel, lélekkel harcolnak, de ebbe ti is beletartoztok, mert ti is szívvel, lélekkel csináljátok, terveztek folyamatosan.

0: motivált az elmúlt hónapokban, ebben a nehéz időszakban, hogy mégiscsak tartsátok fent ezt a Borbár céke udvarhely központjában?
1: Nagyon jó kérdés. Hát a kislányom és a feleségem.
0: Tényleg?
1: Igen, abszolút, abszolút. Uh-huh. Tehát annyira nehéz az időszak, nehéz is volt most is az, hogy, hogy mindig és csak is ők tartották a reményt bennem, és mindig egy nap felkelünk, megyünk, csináljuk, és heteken, hónapon keresztül van, hogy nincs értelme, tehát látod, hogy nincs értelme, de mégis na még egy próba, na még egy próba, és na, csináljuk, igyekszünk, küzdünk, mert kell, muszáj, főleg ezekben az időszakokban, és bízunk benne, hogy, hogy ez csak jobb lesz.
0: Mit tapasztaltál, milyenek a székelyudvarhelyi vendégek? Lehet az fiatal korosztály, vagy középkorú idősebb generáció, mert jár mindenféle a Bakuba.
1: Igen, én nagyon kedvelem az udvarhelyi fogyasztóközösséget. Meglepően jó tapasztalatom van velük. Most már azért kialakult mondhatni egy stabil klientúránk, aki mondhatni törzsvendégek, vagy visszajáró vendégek, és ennek nagyon örülünk. Nagyon könnyű megtalálni velük a hangot. Ugye ismernek is vendéglátós múltamból kiindulva, és viszonylag úgy egyszerű, a kémia az működik, de nagyon szívesen várjuk a zónából, a faluból érkező vendégeket, vagy a falukról érkező vendégeket. Vannak is, például Malomfaláról nagyon erős a támogatás, hogy onnan vagyunk, ott
0: igen,
1: lakunk.
0: Igen.
1: Ott is sokat érkező vendégünk Malomfaláról, de nem csak. Úgyhogy, de legtöbben a vendéglátós múltra való tekintettel emlékeznek ránk, és megtisztelnek jelenlétükkel, és ennek nagyon örülünk.
0: Mióta is üzemel? Most már szinte 3 éve?
1: Igen, közel 3 év. Igen.
0: Azt a mindenit. Hogyan összegeznéd azért ezt a 3 évet? Volt jó is benne, rossz is, nehézség is?
1: Az elején nem írtuk felfogni azt, hogy mekkora igény és mekkora kereslet van hirtelen erre, amit elkezdtünk csinálni. Volt egy megtorpanás, volt egy visszaesés, aztán úgy egy év után, ahogy a kíváncsiság a láb hagyott az udvarhelyi és a környékbeliekbe, ez teljesen normális. Ott kellett volna egy picit stabilizálódjunk, ott kellett volna nekünk bizonyos lépéseket megtenni, az talán egy picit elodáztuk, talán túl későn hoztunk meg bizonyos döntéseket. Most eszmélünk igazából, hogy tényleg most már ugye talán a végtartalékok végét éljük, ami a forrásokat illeti, és kihasználunk minden lehetőséget. Magyarul a törzsvendég és a vendég, aki visszajár, most már tényleg aranyat ér, és megküzdünk, vagy meg kell küzdjünk minden egyes vendégért, mert sajnos ez most már erről az időszakról ez jellemző.
0: Hogyan látod, melyik az a korosztály, akit inkább meghódít a Bakó Borbár?
1: Hát így amit látok a metából, a statisztikákból, az a plusz 30 és az 50-es korosztály, tehát 50-ig azok a fogyasztók, a követők és az, akik úgymond részt vesznek a borozó életébe, valamint vannak fiatalok is, járnak fiatalok is, akkor igazából tematikusan szervezünk nekik estéket, tudjuk akkor, hogy akkor őket fogjuk megszólítani, de zömében és a borfogyasztás és más italfogyasztások tekintetében azért a plusz 30-es korosztály és javarész nő, tehát 60-70%-ban a klientúránk az hölgy.
0: Úgyhogy ez hölgyek nagyon jobban szeretnek Bakú Borbárba járni.
1: Volt olyan hétvége, vagy volt olyan péntekünk, hogy csak női társaságú voltak.
0: Ezt a minden. Igen, mert nektek szokott lenni ugye ilyen előadás is, meg különböző kisebb rendezvényeket is szoktak tartani ott.
1: Igen.
0: Tanfolyamokat, meg ilyen-olyan borozós.
1: Tartunk ugye ősszel és kora tavasszal, vagy inkább ott a februári időszakban a borkóstolóknak van az időszakja. Igyekeztünk mi is szervezkedni, hát kisebb-nagyobb sikerre, hogy őszinte legyek, de voltak privát felkéréseink, az azt akarja, hogy ki lehet bérelni az egész egységet személyzettel együtt hétvégén, szombaton vagy vasárnap, de akár hétközben.
0: Tehát lehet az egy születésnap, bármi.
1: Abszolút, persze. Tehát akkor mi ott vagyunk és nyújtsuk a teljes szolgáltatást, valamint ki lehet akkor egy meghatározott időre bérelni az egész egységet.
0: Az van, hogy nagyon sok panasz érkezik azért az elmúlt időszakban, hogy Székelyudvarhelyen nincs, ahol bulizni, nincs, ahol szórakozni, nincs szórakozási lehetőség. Ha beszeretnének ülni a fiatalok vagy a közép korosztály egy beülős helyre hétvégente, akkor már 12-kor zárnak, és hogy nincs tényleg annyiféle lehetőségünk, és valahogy úgy vagyunk, hogy az első gondolata mindenkinek szerintem hétvégén, hogy péntek este vagy szombat

0: Este akkor Bakú.
1: Igen, ennek örülünk.
0: Ti vagytok nyitva 3 óráig, ugye?
1: Igen.
0: Na,
1: igen.
0: Azért ebből a szempontból nyerekben vagytok?
1: Hát,
0: hétvégén.
1: Nem mindig jön ez össze, tehát nem. Hogy azt hittük, hogy például egy szombatra sokkal nagyobb lesz a kereslet, de ez most megint az elmúlt fél év, vagy az elmúlt egy évben ez bebizonyosodott, hogy ez nem így van. Itt arra azért reflektálnunk, hogy az egy pár évvel ezelőtt, amikor dübörgött az éjszaka élet a városban, mi most ahhoz hasonlítjuk azt, hogy mi van ma, vagy jó. Mi lesz holnap, és hogy a nincs vendéglátóegység az túlzás, tehát van az, hogy korlátozottan van nyitva. Tehát itt valahol a kereslet kínálatot kell megnézzük, mert valószínű, hogy lenne kínálat is, hogyha lenne rá kereslet. Tehát, hogy itt egy picit a vendéglátós és a vállalkozói szemszögből tekintsük, akkor amennyiben van kereslet, én is 0-24-eznék is, hogyha lenne rá kereslet.
0: De... Akkor mégis panaszkodnak, hogy lenne kereslet rá. Folyamatosan olvasom a Facebookon.
1: Én szerintem nincs kereslet rá. Tehát az, hogy nincs. Elmondják a véleményüket, hogy jaj, de jó lenne, de csináltuk mi is, mondták, hogy milyen jó lenne szombaton is szervezett esemény, bulik, bármi. Csináltunk, nem volt rá senki. Tehát majdnem
0: akkor,
1: senki.
0: Akkor fölöslegesen
1: igen.
0: Írogatnak Facebookon, igen. A csoportokban. Jó, azért a hétvége azért jobban megy nálatok is, de mi a helyzet a hétköznapokkal? Valahogy abból kellene kitéríteni az embereket, hogy a Bakó borbár az nem csak hétvégén üzemel, nem csak bort lehet fogyasztani, hanem igenis hétköznap délután 3:30-kor a meló után meg lehet inni a teraszon egy kávét.
1: Így van, hát az elején mindig úgy asszociáltak, hogy te Bakó vagy, akkor te vagy az a boros csávó.
0: Boros csávó.
1: És akkor mikor is vagytok nyitva, és akkor csak bort árultok. Tehát, hogy volt egy ilyen sztereotípia, de azt kell tudni, hogy most már beálltunk mi is a szezonálisan a terasszal párhuzamosan egy hosszított nyitva tartása, tehát 10 órakor már várjuk a vendégeket kávézni, limonádézni, tehát egész napon keresztül, valamint van sörkínálat, koktélkínálat, és elég széles skálán bármilyen rövidital, vagy nagyon sokféle rövidital is, tehát hogy tényleg igyekszünk a lehető legszélesebb skálán mozogni, és emellé sajtálak vannak most már, tehát fixen mindig elérhetőek. Most készülünk egy ilyen túsértára, tehát egy ilyen közös tára, amit tudnak szedegetni az italozás mellé, amit tudom, hogy ez ki is lehet vitelezni, tehát hogy ez a higiénia szempontjából is megállja a helyét, és nem fogunk senkit megmérgezni, hanem ez tényleg tehát kivitelezhető kategóriába lesz. Nem szeretnénk semmi olyan csinálni, ami sérti úgy az egészségügyi előírásokat, mint hogy veszélyeztetnénk a vendégek épségét, tehát csak azokat szeretnénk, vagy azt szeretnénk bevinni, behozni, és csinálni is hosszú távon, amit tudjuk, hogy meg is lehet csinálni, ki is lehet vitelezni, és ezzel nem sértünk semmilyen szabályt, és nem veszélyeztetjük a vendégeink egészségét.
0: És hát, ha adnak egy-két jó tippet a kommentelők is, ugye, hogy mit szeretnének azon a tálon
1: ez volt a cél,
0: látni, vagy fogyasztani.
1: Egy picit nézzük meg.
0: Miközben ülnek a teraszon, nagy terasz, hát 60-70 fő befogadására alkalmas, az azért nem kicsi.
1: Igyekszünk, hogy kényelmes is legyen. Azt látjuk, hogy itt azért a zónában, a régióban ez a tömeg-tömeget vonz effektus nagyon érződik, tehát, hogy érvényesül, és nagyon szeretik az emberek azt, ahol vannak már emberek, tehát hogy ez egy jó dolog szerintem.
0: Hanem picit félve ülnek, hogy jaj, csak mi vagyunk az asztalon, hát akkor nem, inkább nem ülünk le. Ez nem tudom, lehet egy ilyen udvarhelyi mentalitás.
1: A régióban azért jellemző, tehát hogy az ember szívesebben megy egy olyan helyre, ahol mál vannak, ahol élet van, ahol pezseg, ahol történik valami.
0: De valaki el kell kezdje.
1: Igen, igen. Legtöbbször én is szoktam kiülni a teraszra 2-kor kávézni. És akkor a feleségem mondja, megint csak kávézul, üdögész egész. Nem baj.
0: Igen, jön a nyár, lehet kávézgatni délutánonként is a melegben. Következő 3-4 hónap hogyan néz ki, mik a tervek, milyen eseményekkel próbáljátok oda csalogatni a látogatókat?
1: Most indítottunk párhuzamosan a nyereményjátékkal egy kávékampányt. Itt nem is a kávén van a hangsúly, hanem azon van a hangsúly, hogy azok az emberek esetleg, akik még nem ismernek, vagy nem tudnák, hogy hol vagyunk, vagy nem tudnák, hogy mit csinálunk, és mi a kínálatunk, bejöjjenek, és meglássák azt, vagy megnézzék azt, hogy, hogy igenis mi itt vagyunk, ezt csináljuk, ezt a szolgáltatást nyújtsuk, és kihasználják majd ezt a jövőben. És természetesen fognak kapni kávéutalványokat különböző helyekről, ahol vásárolnak.

0: itt a helyi vállalkozói közösségeket kértem meg elsősorban, hogy amennyiben ők értékesítenek egy terméket vagy szolgáltatást, akkor kapnak vagy adnak a kliensnek, a vásárlónak egy plusz utalványt, amit beválthat nálunk a nyitvatartási időbe egy kávéra. És megint hangsúlyozom, tehát, hogy ez csak egy arról szó, hogy a kliens bejöjjön, megnézze, hogy ténylegesen kik vagyunk, mit csinálunk, és reméljük, hogyha elnyeri a tetszését, és meg van elégedve a szolgáltatással és a termékekkel, akkor majd visszajön. És ez a célja ennek a kis kampánynak.
1: Ez jó kampány, meg mi is kaptunk itt a rádió munkaközösség, úgyhogy köszönjük szépen. A Vósaraj választott kávéra beváltható, az lehet ugye espresszó vagy cappuccino.
0: Ez így jó van, és az idei év végéig érvényes, tehát egészen december 31-ig.
1: Na, hát reméljük, hogy már azért a következő hetekben úgy lekávézzák ezt a jó időkben, és akkor tényleg ezzel bátorítanátok a városlakókat is, hogy nem csak borozni lehet esténként, hanem kávézni is délután vagy délelőtt.
0: Így van.
1: Na, reggel. Jó, simán a hétvégi bulik, azok maradnak nyárára is?
0: Az a terv,
1: fixen
0: hogy
1: a péntek.
0: Amennyiben nagyobb fesztiválok és rendezvények vannak a környékünkön, akkor értelemszerűen nem lesztek bulik, de szeretnénk megtartani a vonalat, szeretnénk ugyanezt az elegáns, ugyanezt a letisztultabb bulit úgymond vinni tovább. Azt látjuk, hogy erre azért van igény. Nyilván van itt konkurencia, akik nagyon sokkal jobban csinálják a bulikat, sokkal mélyebb is a forrásuk ezekre az eseményekre, de igyekszünk kihasználni mi is a mi kis helyünket és a teraszt is azt, hogy
1: A terasz nagyot fog dobni most tényleg, tehát a meleg időszakban egy családias hangulat, és azt ne felejtsük el, hogy Székelyudvar egy központjában, tehát azért könnyen megközelíthető mindenkinek, bárhonnan, bármelyik negyedből érkezik, és ez nagy előny. Viszont mondtad, hogy lesz egy ilyen keresztelő a teraszt illetően, most már azt szeretnétek, hogyha kávé és fröccs teraszként is ismertek lennének.
0: Igen, ez a cél, most lennétek. Kéne leküldjem a véglegesítést az új logóra, vagyis új, hát ugyanaz a logó, vagy csak más felirattal, az a Wine Lounge, az a mi szerelmünk volt igazából az elejétől, de látjuk, hogy kevésbé tudnak asszociálódni az udvarhelyek és a környékbeliek vele, és ezért úgy döntöttük, hogy a terasznak szeretnénk majd egy más nevet, egy más logót kifejezetten az első résznek, és akkor kávé és fröccs terasz mellett tettem le én a voksomat, még estig eldöntsük, hogy akkor mi legyen pontosan, vagy Coffee and Wine Bar marad, vagy a kávé és fröccs terasz.
1: Én a kávé és fröccs teraszra szavazok, szerintem sokkal fülbemászóbb, és itthon a székely embernek valamiért mégis a magyar nyelv, igen, ami igen, könnyebben megjegyezhető, és oda vonza mégiscsak. Én most abból indulok, hogy Budapesten is ugye vannak fröccs teraszok, és milyen jól mennek. Fröccs terasz, hát menjünk a fröccs teraszra.
0: Meg Budapesten azért van elég sokrétű klientúra van, az egy más piac.
1: Milyen egy jó itallap nyáron? Azért így a nyári időszakban mi kell, hogy szerepeljenek az itallapon? Hogyha ellátogatunk hozzátok, akkor miben lesz részünk, hogy miből válogathatunk?
0: Hát mindig fontosnak tartottam azt, hogy szezonálisan frissüljünk azokat a italokat, termékeket vagy szolgáltatásokat éppen, amik nem túl menőek, vagy nem túl kedvezőek, vagy kevésbé felkapottak, azokat kivegyük és helyettesítsük olyanokkal, ami esetleg újdonság lehet. Azért tudjuk és ismerjük azt, hogy udvarhelyen harapnak azért az újdonságukra, szeretik az újat, kell is folyamatosan az új az udvarhelyieknek, mert voltak, akik nagyon jól csinálták egyébként azt, hogy mindig valami új volt a lokációban. És ezt szeretnénk mi is, hogy azért legalább szezonálisan legyenek újdonságok, legyenek friss dolgok, olyan nem csak borok, hanem olyan italok, koktélok, amik szezonálisan elérhetőek. Most konkrétan ma indítsuk el a Martini marketing kampányt, nem csak marketing, hanem ez egy verseny is, kampány is, amit egy képviselő által az olaszokkal együtt csinálunk, tehát többféle martini termékek lesznek, többféle martini koktélok lesznek, amiket fogunk készíteni kizárólag a szezonra, tehát szeptemberig fog ez élni ez, ez a kampány, és
1: hát gondolom a limonádék.
0: Készítünk 4-5 féle alkoholosat, 2-3 féle alkoholmentes koktélt, ami martini alapú, és persze a limonádék azok szezonálisan mindig ütnek, valamint igyekszünk frissen beszerezni a dolgokat, minél jobban, minél frissebben, és minél szörpöket is, amiket használunk, zömében a spice szirupok, ami a limonádéhoz is, ami a koktélokhoz kell, az természetes alapanyagokból készül Magyarországról,

0: Tehát, hogy ilyen tekintetben igyekszünk tudatosan szelektálni a termékek között is, hogy valamivel több, valamivel plusz legyen abba a késztermékbe, amit majd az asztalra viszünk.
1: Hát aki járt már nálatok, az tudja, hogy a minőség az biztosítva van nálatok, úgyhogy ez nem is kétség.
0: Igyekszünk.
1: Ez nyáron is biztosítva lesz az itallapon bármelyik termékre. Hát apropó termékek, ezekkel a kínálatokkal mentek rendezvényekre, esküvőkre, akár városnapokra is, mert hogy jön a nyár, jön a szezon, ti is szálltok ki különböző eseményre.
0: Így van. Már van konkrét felkérésünk lakodalmakba, lakzikba, különböző eseményekre. Fogunk menni Gyergyószent Miklósra, a borpiknikre, ami egy nagyon kedves rendezvény számunkra. Ott nem az egész itallappal, mert az elég logisztikailag az egy rémálom lenne, hanem egy csökkentett itallappal, de ugyanazokkal a termékekkel, ugyanazra a szolgáltatással és minőséggel igyekszünk házon kívül is helytállni, és eddig pozitívak voltak a visszajelzések, és igyekszünk ezután is teljesíteni, úgyhogy a klienseknek elnyerje tetszését a jövőben is.
1: Mit üzenjünk az ifjú pároknak, a házasulandó ifjú pároknak, akik tényleg azon gondolkodnak, hogy mivel tudnák feldobni a vendégek hangulatát, nyilván az alkohol az egyik legjobb választás, és hogyha ti kiszálltok, akkor tudtok biztosítani koktélokat, meg borokat.
0: Így van, koktélok, borok, teljes felszereléssel, személyzettel, hogyha fiatal pár úgy dönt, hogy felszeretnék dobni a lagzit egy picit, itt a személy szám az igazából nem releváns, mert úgy készülünk, hogyha 50 fős a lagzi, vagy 80 fős, ami nekünk volt például, akkor azt szerint alakítjuk ki, hogyha pedig 300 fős, akkor azt szerint fogunk kiszállni helyszínre. Akik jártak hozzánk, és úgy kerestek meg, azoknak is ugyanazt fogjuk vinni, amit bent találtak. A fiatal párokat pedig arra buzdítom, hogy ha gondolkoznak azon, hogy esetleg mi szálljunk ki majd a lagzira, a koktéllal, vagy bármilyen más eseményre, keresztelő, vagy bármilyen szülinap privát eseményre, akkor jöjjenek nyugodtan, bekeressenek meg, tudnak kóstolni, starból jöjjenek, hogy tudjanak kóstolni, mert bármikor a nyitvatartási időben, hogy érkeznek, akkor azonnal le tudjuk gyártani, el tudjuk készíteni a koktélokat, tudunk személyre szabott ajánlatokat készíteni. Vannak ugye a menő koktélok, amik mindenhol mindig mennek, de tudunk belevinni csavar, tudunk belevinni, egy elég bő palettába dolgozunk, tehát van egy 50 koktél, egy standard koktél, amiben dolgozunk, plusz van egy, hát most már 40 pozíciós borlap, amiből dolgozunk, ez csak ami nálunk van, de a paletta, amiből tudnánk dolgozni, az legalább 200 tétel, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy találunk megfelelő bort és koktél.
1: Biztos, hogy választék az van, az biztos, hogy széles a választék és a kínálat. Jó. Meghaladtuk közben a 200 hozzászólást, úgyhogy 205-nél tartunk. Itt vannak az utalványok egyébként, a nyertesek majd ide kell bejöjjenek a Sztár Rádió stúdiójába, és mondjuk el azt is, hogy aki nyert, az hogyan is fogyaszthatja le ezt a 200 lejes utalványt.
0: Igen, az a cél, hogy aki megnyeri a 200 lejes vásárlási utalványt, az bejön, és a fogyasztás, tehát 300 lej minimum fogyasztás kell legyen, amit 200 lejjel, tehát 200 lejjel ki tudja váltani a vásárlási utalványát. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatban egy 100 lejt kell hozzátegyen ahhoz az összeghez. Ez is arra buzdítanám a nyerteseket majd, hogy jöjjenek be, ha nem is vásárolják le azonnal, csak nézzenek szét, nézzék meg, mi a kínálat. Még mindig kapok visszajelzést, hogy még mindig nem tudjuk, hogy hol van, mindig nem tudjuk, hogy mivel foglalkoztok, tehát hogy igyekszünk kommunikálni, de azt látom, hogy azért az offline és egy ilyen rádiós kommunikáció, vagy az offline marketing úgymond azért még mindig jobban működik itt ebbe a zónában, mint az online. Sajnos az online tér tele van most már mindennel.
1: Elvesz.
0: És elvesz, nagyon nehéz szegmentálódni.

0: látogatókat, az udvarhely székieket, hogyha borbár, hogyha fröccsterasz, hogyha kávéterasz, akkor miért Bakó? Nehéz. Hmm. Most egy kicsit össze kell szedni, egy ilyen kampánybeszéd. Kampányolja én... Bakó mellett, Bakó Wine Lounge mellett.
1: Igen, az volt a cél, hogy idejövök és Bakó mellett kampányolok, de én megint csak azt hangsúlyoznám, amit az első pár mondatomban mondtam, hogy ez nem csak rólunk szól ez az időszak, és nem csak a Bakóról, vagy a teraszról, vagy a borokról, hanem arról, hogy ténylegesen sajnos, vagy lehet, hogyha az átlagfogyasztó vagy az átlagklientúra nem érti azt, hogy tényleg mekkora probléma van ebben az ágazatban, és mekkora kihívásokkal kell szembenézni, és tényleg sokaknak a működése és a fennmaradása a tét. Úgyhogy minden hallgatót, minden nézőt és minden lehendőbeli és jelenlegi fogyasztónkat, kliensünket, én arra biztatok, hogy nem csak nálunk, hanem máshol is azzal tudják serkenteni, vagy azzal tudják elősegíteni a jelenlegi helyzetet a vendéglátásban, hogyha támogatják a helyieket, a kicsiket, és azok, akiknek ténylegesen a megélhetésük múl, vagy megélhetésük az, amit csinálnak, vagy szeretnének csinálni, mert könnyen elmegy az embernek a kedve, és sajnos kollégáknál tapasztaltam, és tapasztalom, van, aki már feladta, van, aki még nem adta fel, de szerintem felfogja, és sajnos ez egy nehéz időszak, ez egy túlélési időszak, úgyhogy mi nagyon szívesen várunk minden vendéget, minden fogyasztót, és minden italborkedvelőt, és más szolgáltatás iránt érdeklődőt, amit mi nyújtani tudunk, de megint csak arra biztatok mindenkit, hogy tényleg egy picit tudatosan, egy picit felelősség teljesen álljunk ehhez a témához, mert ez egy kihívás, egy komoly kihívás a régióban főleg, és jó, hogy jön egy nyári szezon, jó, hogy talán lesz egy kis turizmus a térségben, de valahol mi a helyiekhez kell szóljunk, elsősorban a helyi klientúrához, a helyi hallgatósághoz, és úgyhogy ez az, amivel...
0: És nem mellesleg jó kecsegtető ajánlat, tehát nem a Vágóhídra hívjuk a városlehókat, hanem csak simán egy kis pihenés, szórakozásra, italozgatásra, kávézásra. Mindössze ennyi az egész. És ez egy jó program lehetőség mindenkinek a szürke hétköznapokban. Na jó, sorsolunk akkor. Megnyitottam a programot, és beírtam azt, hogy nyertesek száma 5, minden hozzászóló csak egyszer jelenhet meg a képernyőn, és akkor kattintok, nyertesek kiválasztása, nézzük, kik fognak 200 le értékben ajándékutalványt nyerni. Dobos Kinga az első nyertesünk, aki azt írta, hogy a férjével menne, szeretne sajttálat, szőlőt, sonkát és félszáraz fehérborral fogyasztaná el. A második nyertesünk azt hiszem, hogy Malomfalvi egyébként, Sándor Hajnika, úgy tudom, a férjemmel mennék, sajtod, diót, félszáraz bort, nekem pedig fél édes bort. Egyedréka Melinda is nyert. Férjemmel mennék, sajt, sonka, szőlő és rozé fél édes bor. A negyedik nyertesünk Pető Baló Tünde, Dimény Tamással menne és sonka szőlőre lenne szüksége a tálon, valamint fél édes fehér borra. Az ötödik nyertesünk pedig egy férfi rádióhallgató, aki Botorok Attila, és azt írta, hogy sajt, sonka, szőlő, félédes rozébor és a kedves feleségével.
1: Ez is azt tükrözi, hogy 4 hölgy és 1 férfi, tehát ez valahol a jelenlegi fogyasztási kultúrát, ez elég jól tükrözi.
0: Jó, de azért azt is tegyük hozzá, hogy inkább a hölgyek szoktak itt játszadozni a Facebook oldalon, különböző nyereményjátékokban ők szoktak részt venni. De igen, biztos vagyok benne, hogy inkább a hölgyek látogatnak ilyen helyekre is. Na de bátorítjuk a férfiakat. Én ezt lementettem, és hamarosan pedig hozzászólásban értesítjük is őket, és akkor várjátok nagy szeretettel. Mindenki. Egyszer mi várjuk szeretettel, hogy átadjuk az utalványt, aztán meg ti.
1: És nem csak azokat, akik nyertek, hanem értelemszerűen minden kedves érdeklődőt, aki fogyasztani szeretne, vagy a szolgáltatásaink iránt érdeklődik, nagyon-nagyon szívesen. Most már az is majdnem hivatalos, van egy honlapunk, ami már majdnem készen van, már látogatható, az a www.bakowine.ro. Elég egyszerű. Úgyhogy ha bármilyen egyéb információra szüksége lenne bárkinek, nyugodtan látogassa az oldalt, és ott megtalál több, bővebb információt szolgáltatásokról,

0: mit csinálunk pontosan, mi az elképzelésünk egy 5 éves, 10 éves távlatban, tehát hogy tényleg ott azért egy elég mélyen belementünk abba, hogy mit szeretnénk, hogyan szeretnénk, és igen, bízunk abba, hogy ez az időszak, ez most átmeneti.
1: Jó, és emellett ott vagytok Facebookon, Instán, ott az aktuális helyzetekről, eseményekről folyamatosan értesítitek az érdeklődőket. Rendben, én továbbra is sok sikert, kitartást kívánok, ami a legfontosabb, és hát találkozzunk minél többen, én úgy gondolom, a Bakó Borbárban.
0: Köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm szépen, itt lettem.
1: Bagosival búcsúzunk, iszom a bor címmel, hát akkor már csak kerüleljük a babánkat, és minden rendben lesz.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Használd ki a kedvező árat. Hétfőtől a Lidlben a cson nélküli sertéskor aj 100 gramonként 1 lej 79 bani. Az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolaj 29 lej 99 bani. És a 250 grammos 3 hónapig érlelt Milbonát cheddar sajt 11 lej 49 bani. Több mint olcsó a Lidlből. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Szarvasétterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
6: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
5: LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.

Indul a népviseletprogram. Jóvá hagyták az állattenyésztési támogatási keretet. A fiatalok nélkül játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A kormány jóvá hagyta az idei támogatási keretet az állattenyésztési ágazat számára. A 2026-os keretösszeg meghaladja a 137 millió lejt. Ebből közel 40 millió lejt a szarvasmarha, bivaj, sertés és lófélék tenyésztésére különítettek el, míg több mint 98 millió lej jut

0: a Juh és Kecske állomány támogatására. A mezőgazdasági minisztérium költségvetéséből biztosított összeget szubvencionált szolgáltatások formájában kapják meg a gazdák. A támogatást mezőgazdasági tevékenységet folytató mikro, kis és középvállalkozások, egyéni és családi vállalkozások, termelői igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek, valamint mezőgazdasági termékeket előállító jogi személyek vehetik igénybe. Menesztették a digitalizációs hatóság vezetőjét, Drágos Krisztián Vládot jelentette be a miniszterelnök helyettes Oana Gyorgyiu. Szerinte az intézmény működése rendszer szintű kockázattá vált az ország számára. A kormányzati elemzés súlyos vezetési hiányosságokat tárt fel, amelyek veszélyeztetik a stratégiai projekteket és az Európai Uniós források felhasználását. A döntést többek között a Giseul.ro és a SEAP platformok súlyos fennakadásai indokolták, amelyeket alapvető adminisztratív mulasztások okoztak. A hibás pénzügyi gazdálkodás következtében az államnak több mint 14 millió lejes kiadást kell fedeznie, elveszített Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos perek miatt. Hargita megye tanácsa idén is elindítja a népi és hagyományos viseletek elkészítését és beszerzését támogató programját. A pályázati lehetőség civil szervezetek, jogi és természetes személyek, valamint egyéni és családi vállalkozások számára egyaránt nyitott. Az idei keretösszeg 300 ezer lej, amelyből újabb népviseletek és hagyományos öltözékek készülhetnek el. A pályázatok benyújtási határideje június 3-a déli 12 óra. Bajnokit játszik holnap délután a férfi kézilabda csapat. Az A-osztályos bajnokság felsőházi rájátszásának 12. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a listavezető bukaresti Steaua otthonában lép pályára, a mérkőzés szerdán 3:30-tól kezdődik. A találkozón nem lesz ott a csapat vezetőedzője Palatka Barna, valamint az együttes 9 utánpótláskorú játékosa sem, mivel az IFI 1-es korcsoport országos döntőtornáján szerepelnek. A VSK-t Kocs Levente irányítja majd a kispadról. Döntetlen lett a futszál rangadón. Tegnap a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik és a Marosvásárhelyi VSK a teremlabdarúgó első liga felsőházi rájátszásának 7. fordulójában csapott össze, 2-0-ás vendégvezetés után a három székiek egyenlítettek, a 2-2-s végeredmény már az első félidő végén kialakult. A szentgyörgyiek 7 pontos előnnyel állnak a döntőbe jutást érő második helyen. A délutánra is napsütéses időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztárreklám. Használd ki a kedvező árat. Hétfőtől a Lidlben a cson nélküli sertéskor aj 100 gramonként 1 lej 79 bani. Az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolaj 29 lej 99 bani. És a 250 grammos 3 hónapig érlelt Milbona cheddar sajt 11 lej 49 bani. Több mint olcsó a Lidlből. Böngész az online katalógusban is ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl.

0: igazán megéri.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirok masszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Isu szerelő. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keres Facebookon Isu Szérelé néven. Isu Szérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
11: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
12: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
13: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is.
14: Közérdekű hirdetés következik.
15: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
14: Közérdekű hirdetést hallottak.
16: Rek-

Teddy Swims felvétele a Sztár délután utolsó perceiben volt itt, aztán stúdióbeszélgetés mindenféle. Beszélgettünk gyümölcslevekről, beszélgettünk borokról, koktélokról, kávékról. Úgy tűnik, hogy ma minden ilyen finomságról az én műsoromban tudtunk beszélgetni. Ezeket a beszélgetéseket visszanézhetitek a Sztár Rádió Facebook oldalán, és ki is sorsoltuk az 5 darab 200 lejes vásárlási utalványt, amit a Bakó borbárban tudtok lefogyasztani, hiszen megnyitották a nagy-nagy teraszukat, és ebben a jó időben simán ki lehet ülni, kávézni, limonádézni, borozni, koktélozni, amihez csak épp kedvetek tartja, május 5-én, kedden is. 24 fok van egyébként, úgyhogy nyár van, nyári idő, ez így lesz pedig holnap, még 25-öt is eléri a hőmérő Higanyszálait Székelyudvarhelyen, kemény, hogy milyen hirtelen berobbant a nyár, és elbúcsúzott a hideg tél, tavasz, egyből pedig most már tényleg rövidújúba és kicsi nadrágban is lehet sétálgatni. Császár előtt Lotfi Begi és Nika érkezik 16 óra 22 perckor, a tiltott szerelem jön.

lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

Helyszín felvétele 1:30, 2 perccel, egy órával ezelőtt, amíg mi beszélgettünk itt a Bakó Wine tulajdonosával, addig felvonultak a diáknapozók. Hát rengeteg videót és fényképet látok már a közösségi média oldalain. Hatalmas hangulat, hát nagyon jó időt kaptak a 32. székelyudvarhelyi diáknapozók, és ha jól tudom, akkor 529 diák van csapatban. Ez a hét róluk szól, és az is a szlogenjük, hogy a héten senki nem szól ránk. Hát ne is szóljatok rájuk, mert egy hét, ami tényleg az udvarhelyi diákokról szól, az mindenképpen csak támogatni lehet. Lesznek bulik, ha jól tudom, akkor már a tegnap volt koncert a Szikulusz Ifjúsági Házban, és szombaton is lesz buli, ha jól emlékszem, május 9-én, szombat este Bruno és Spak lép fel az ifjúsági színpadon, és be lehet szerezni még az elővételes jegyeket az UFF irodában. Úgyhogy igen, lesznek bulik, lesznek vetélkedők, lesznek különböző programok, és minden megtalálható a Facebook oldalon, vagy a diákpolgármester.ro weboldalon. Én drukkolok, hogy érezzétek jól magatokat május 4-e és 10-e között. Ne lepődjön meg semmilyen városlakó és senki, hogyha Székelyudvarhely utcáin diáknapozók fognak szaladgálni, sétálni, hangoskodni, mert ezen a héten tényleg senki nem szólhat rájuk, ti csak érezzétek jól magatokat. Ahogyan mi is a következő percekben, egy 20 éves dal érkezik, 2006-os Nelly Furtado felvétel.

Svéd pop duo, a kedvenc együttesem, a Roxette szólt itt a Sztár délután utolsó percében. 99 luftballonról énekel Nena 1983-as dalában, ez is egy örökzöld sláger. Ezzel fogok elköszönni tőletek, és remélem, hogy annyira lesz szabad időtök egyszer egy ilyen szép nyárias délutánon, hogy 99 luftballont elengedtek a kék égbolt fele. Én kívánok mindenkinek szép délutánt, jó pihenést, vagy kitartást a munkához. Holnap találkozunk újra itt a Sztár délutánban. Én Bedő Erika voltam, sziasztok!

0: like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csemege uborka kilója 7 lej 99 bani, és az új fehér burgonya 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 49 bani. Lidl, igazán megéri.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 lejért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi

0: Dédé Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
1: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744-7857-21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Indul a népviseletprogram. Jóvá hagyták az állattenyésztési támogatási keretet. A fiatalok nélkül játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A kormány jóvá hagyta az idei támogatási keretet az állattenyésztési ágazat számára. A 2026-os keretösszeg meghaladja a 137 millió lejt. Ebből közel 40 millió lejt a szarvasmarha, bivaj, sertés és lófélék tenyésztésére különítettek el, míg több mint 98 millió lej jut a juh és kecskeállomány támogatására. A mezőgazdasági minisztérium költségvetéséből biztosított összeget szubvencionált szolgáltatások formájában kapják meg a gazdák. A támogatást mezőgazdasági tevékenységet folytató mikro, kis és középvállalkozások, egyéni és családi vállalkozások, termelői igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek, valamint mezőgazdasági termékeket előállító jogi személyek vehetik igénybe. Menesztették a digitalizációs hatóság vezetőjét, Drágos Krisztián Vládot jelentette be a miniszterelnök helyettes Oana Gyorgyiu. Szerinte az intézmény működése rendszer szintű kockázat.

0: kockázattá vált az ország számára. A kormányzati elemzés súlyos vezetési hiányosságokat tárt fel, amelyek veszélyeztetik a stratégiai projekteket és az Európai Uniós források felhasználását. A döntést többek között a Giseul.ro és a SEAP platformok súlyos fennakadásai indokolták, amelyeket alapvető adminisztratív mulasztások okoztak. A hibás pénzügyi gazdálkodás következtében az államnak több mint 14 millió lejes kiadást kell fedeznie elveszített Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos perek miatt. Hargita megye tanácsa idén is elindítja a népi és hagyományos viseletek elkészítését és beszerzését támogató programját. A pályázati lehetőség civil szervezetek, jogi és természetes személyek, valamint egyéni és családi vállalkozások számára egyaránt nyitott. Az idei keretösszeg 300 ezer lej, amelyből újabb népviseletek és hagyományos öltözékek készülhetnek el. A pályázatok benyújtási határideje június 3-a, déli 12 óra. Bajnokit játszik holnap délután a férfi kézilabda csapat. Az A-osztályos bajnokság felsőházi rájátszásának 12. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a listavezető bukaresti Steaua otthonában lép pályára, a mérkőzés szerdán 3:30-tól kezdődik. A találkozón nem lesz ott a csapat vezetőedzője Palatka Barna, valamint az együttes 9 utánpótláskorú játékosa sem, mivel az IFI 1-es korcsoport országos döntőtornáján szerepelnek. A VSK-t Kocs Levente irányítja majd a kispadról. Döntetlen lett a futszál rangadón. Tegnap a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik és a Marosvásárhelyi VSK a teremlabdarúgó első liga felsőházi rájátszásának 7. fordulójában csapott össze, 2-0-ás vendégvezetés után a háromszékiek egyenlítettek, a 2-2-s végeredmény már az első félidő végén kialakult. A szentgyörgyiek 7 pontos előnnyel állnak a döntőbe jutást érő második helyen. A délutánra is napsütéses időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabínja, vagy újat szeretne?
2: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült teraszbeépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székely udvarhelyen Betlenfalvi út 222.
1: Benglass, ha többre vágysz! A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Iker automosó és autókozmetikus.

0: Kozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika, II. Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
1: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Választ ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marosport nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
0: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézd be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát, és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
3: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor, a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség,

0: Nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
0: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
5: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gép kezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.
4: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni.

0: tartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Isuszer elé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székely udvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Nyomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keres Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
2: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
4: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

keep moving.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb.

0: meg a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: I like music.
2: Star reklám.
3: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak,

0: nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marosport nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
1: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
4: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
0: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
5: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

Jimmy. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

0: So.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
0: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősem megfáradt.
3: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
0: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
0: Légy te is ős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 07

0: kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: 33 év. Több ezer támogatott projekt. Számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
2: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe. Még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
1: Mikrokreditlám.ro.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music. Sztár reklám.
1: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperul érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
2: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Baby. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.